0: a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. A NATO kidolgozta a válaszlépéseket az orosz hibrid fenyegetésekre. Megnyílt a World Press fotókiállítás a Biodomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkár azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozza a tevékenységeit. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A CNN, a Politico és az MS Now munkatársait visszaengedték a washingtoni Fehérházba. Egy bírósági végzés blokkolta Donald Trump rendeletét, amivel kitiltotta az elnöki hivatalból a sajtóorgánumokat. A Fehérház biztonsági emberei még visszafordították egy darabig az újságírókat. A szerkesztőségek újabb bírósági beadványára sürgősségi meghallgatást rendelt el a bíró, majd úgy érvelt, hogy az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és vissza kell adnia a médiamunkások belépési engedélyét. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be. A Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, futózápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: Kezdődik az egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Fókuszban a gyermek. Interaktív élménynapot tart a Neuroprofessz Szombathelyen szombaton. Hogyan támogathatjuk gyermekünk fejlődését? Mit jelent a neurodiverzitás? Milyen szerepe van a családi egyensúlynak és hogyan kapcsolódik össze a mozgás, a táplálkozás és az idegrendszer működése? Ezekre a kérdésekre is választ keres a Neuroprofessz szeptember 26-i 14 órakor kezdődő ingyenes szakmai és élménynapja, ahol pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner várja az érdeklődőket. Magyar Marian ügyvezetővel beszélgettem az élménynap szakmai programjáról, a közreműködő szakemberekről. Arról is megkérdeztem a véleményét, szerinte miért ilyen gyakoriak manapság az idegrendszeri alapú problémák a gyermekeknél és felnőtteknél. A szolgáltatásuk ugyanis minden életkort lefed, az általuk kínált fejlesztési, feldolgozási technikákkal igyekszenek mindenkinek segítséget nyújtani. Bízva abban, hogy sikerült az Önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást Önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség és életmód. Egy

0: Fókuszban a gyermek. Interaktív élménynapot tart a Neuroprofess Szombathelyen szombaton. Hogyan támogathatjuk gyermekünk fejlődését? Mit jelent a neurodiverzitás? Milyen szerepe van a családi egyensúlynak, és hogyan kapcsolódik össze a mozgás, a táplálkozás és az idegrendszer működése? Ezekre a kérdésekre is választ keres a Neuroprofess szeptember 26-i 14 órakor kezdődő ingyenes szakmai és élménynapja, ahol pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner várja az érdeklődőket. Magyar Marian ügyvezetővel beszélgettem az élménynap szakmai programjáról, a közreműködő szakemberekről. Arról is megkérdeztem a véleményét, szerinte miért ilyen gyakoriak manapság az idegrendszeri alapú problémák a gyermekeknél és felnőtteknél. A szolgáltatásuk ugyanis minden életkort lefed, az általuk kínált fejlesztési, feldolgozási technikákkal igyekszenek mindenkinek segítséget nyújtani.
1: Maga a cég az a Human Profess Közhasz Nonprofit Kft. És annak egy szolgáltatása, szolgáltató központja tulajdonképpen a Neuroprofess, ami ában foglalja az ILF neurofeedbacket és a neurofeedbackhez kapcsolódó különböző szolgáltatásokat. Tehát végülis a Neuroprofess az egy ilyen kitalált név, ami magát ezt a szolgáltató központot nevesíti.
0: Magyar Marianna ügyvezető világosított fel bennünket a fontos alapokról. Azért kerestem meg ezt a céget, szolgáltatót, mert egy élménynapot szervez Szombathelyen, méghozzá interaktív élménynapot. Erről beszéljünk a hallgatóknak, csináljunk egyfajta virtuális meghívót.
1: Igen, a mostani élménynapunknak a központjába a gyermekeket raktuk. Ez is a címe, hogy Fókuszban a gyermek, és olyan témákkal próbáljuk a szülőket megérinteni, tehát itt ide az élménynapra azért a szülőket várjuk, nem a gyermekeket elsősorban, akik azt tapasztalják, vagy arról kaptak diagnózist a gyerekükkel kapcsolatban, hogy valamilyen idegrendszeri fejletlenség, valami idegrendszeri probléma, megkésett fejlődés van a háttérben, vagy ennél súlyosabb, akár autizmus, ADHD, különböző diszkek, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia van a gyereknek a diagnózisában. Őket próbáljuk meg egy kicsit közelebb hozni ahhoz, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg a területen, és ebben segít pszichológus, coach, neurofeedback tréner, gyógytornász, aki egyben táplálkozási tanácsokat is ad, hiszen azért azt tudjuk, hogy az idegrendszer az működése az nagyon sok tényező befolyás, és nagyon sok tényezőtől függ, tehát hogy egyedül csak az idegrendszer fejlesztését, akár mozgással, akár az ILF neurofeedbackkel fejleszteni, az még kevés. Ez mindenféle egyéb más dolgokat is vonhat maga mellé, illetve nagyon fontos, hogy a család is tudja mit kezdeni a különböző tünetekkel, a különböző diszfunkciókkal, és hogy ezt tudja a helyén kezdeni.

0: Interaktív élménynapot tart a Neuroprofess Szombathelyen szombaton 14 órától. Az ingyenes szakmai és élménynapra pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner várja az érdeklődőket. Magyar Marian ügyvezetővel beszélgettem az élménynap szakmai programjáról.
1: Ez a program szeptember 26-án szombaton lesz. Arra kérném, hogy az egyes program ajánlatokat, hogyha ismertetnénk, hány órától találhatók, mely szakemberek várják a szülőket, és akkor, ha ez egyben alá is bontanánk, hogy melyik szakember, melyik szakterületen tud tanácsokat adni, akkor ezekkel a szakszavakkal, amikből hallottunk, akkor az úgymond laikus hallgató is még többet tud. Tudom, az érintett családok pontosan tudják, hogy mit jelentenek ezek a szakszavak, de aki még csak most kerül ilyen probléma közelébe, vagy egyszerűen érdeklődőként hallgatja, az akkor mindjárt fogja tudni, hogy mit jelent ez a neurofeedback és a többiek, de akkor kérem szépen a programokat ismertessük.
2: 14 órakor kezdődik ugye a program. Ez még egyszer mondom, hogy így a hallgatók is meg tudják jegyezni, tehát szeptember 26-án szombaton 14 óra és 16:40 között tervezzük a programot. Ez Szombathelyen a Pásztor utcában, a Humán Professznek az irodájában kerül megrendezésre. Első előadónk Herte Lendi Hanna Mária, ő egy pszichológus, gyermekviselkedés terapeuta, aki az idegrendszeri éretlenség tüneteiről és fejlesztési lehetőségeiről fog előadást tartani, illetve hozzá kérdésekkel lehet fordulni. Ő specialistája az autizmus, a spektrum zavarnak, az ADHD-nak és a különböző diszfunkcióknak, tehát ebben próbálunk meg segítséget adni. Őt követi Antal Zsuzsanna 14:30-tól 15 óráig, aki családügyi mediátor, és ő pedig a gyermekhelye a családi rendszerben és a dinamikus egyensúlyról tart előadást, majd ezt követi egy kávészünet, aztán következem én, mint Magyar Marian, neurofeedback trénerként. Én az ILF neurofeedback tréninget mutatom be, amely egy olyan módszer és modern technológiával megsegített tréning program, ami az idegrendszer öngyógyító folyamatait segíti, és új idegi kapcsolatok kialakulását, a teljesítmény fokozását, támogatását segíti. Erről tartok egy 30 perces előadást, illetve élőbe itt be is tudjuk mutatni magát a neurofeedbacknek a működését, majd ezt követően 15 óra 40-től 16 óra 10-ig Bartócné Pál Alexandra gyógytornász fog beszélni arról, hogy a mozgás, a táplálkozás milyen összefüggésben van az idegrendszerrel, és 16 óra 10-től pedig kis csoportos, kötetlen kerekasztal beszélgetésekkel várjuk az

0: Magyar Marian neurofeedback tréner a műsor vendége. A szakember egyúttal a Neuroprofess ügyvezetője is, amely szombaton 14 órától ingyenes interaktív élménynapot tart a gyermekek fejlesztése témakörében Szombathelyen, a Pásztor utcában. Erre invitáljuk a hallgatókat.
1: Tehát nem csak előadások lesznek, hanem azért mondtuk, hogy interaktívit ki lehet próbálni, a neurofeedbacket, a gyógytornász mutat különböző feladatokat, hogyha az érdekli a résztvevőket, illetve lehet külön akár beszélgetéseket kezdeményezni kis csoportokban a pszichológussal, a mediátorral. Magát a programnak az egész délutáni vezetője az Gáti Anett tanácsadó szakpszichológusunk, aki különben itt a kolléganőnk is a Neuroprofessben, és ő hozzá is lehet fordulni, terápiát is csinál, úgyhogy ő is mindenféle érdekességgel tud itt a helyszínen is az érdeklődők részére válaszolni a kérdésekre, vagy bemutatni, hogy mit is jelent, amit ő csinál.
2: Részvételi díjról is beszéljünk.
1: Teljesen ingyenes a részvétel, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt, nincs semmilyen kötelezettség, úgyhogy ha valaki később érkezik, azt sem fogjuk kizárni, úgyhogy nyugodtan be lehet kapcsolódni a programba, és akkor itt megpróbáljuk minél inkább interaktívá és érthetővé tenni azt, ami ilyen nagyon tudományosan hangzik, ugye így első hallásra, de hogy tulajdonképpen ez a gyakorlatban ez egy teljesen egyszerű és jól érthető technikák és tanácsadási folyamatok.
2: De ugye akkor azért, ha valaki már tudja, hogy menni akar, akkor egy előregisztrációt szívesen fogadnak.
1: Így van, sőt, kérjük is. Két telefonszámot, illetve egy e-mail címet adtunk meg a különböző Facebookos posztjainkon, de akkor itt megragadom az alkalmat, hogy be is mondom, tehát egy 70-es 422-57-87, illetve egy 75-45-97-09-es telefonszámon lehet regisztrálni, illetve a zsuzsanna.antal@humanprofess.hu e-mail címen, vagy a kontakt@humanprofess.hu e-mail címen, amelyiket könnyebb megjegyezni, bármelyiken fogadjuk a regisztrációkat. Tényleg az csak azért, hogy a helyiségnek a befogadó képességét ne lépjük túl, és ne legyen kényelmetlen, hogy mindenkit nem tudunk beengedni. Hogyha olyan nagy számba jelentkeznének, akkor megismételjük az alkalmat, tehát hogy senkit nem akarunk ebből

0: interaktív élménynapot tart a Neuroprofesz Szombathelyen szombaton 14 órától. Az ingyenes szakmai és élménynapra pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner várja az érdeklődőket. Magyar Marian ügyvezetővel beszélgettem az élménynap szakmai programjáról.
1: Ahogy itt sorolta fel a közreműködőket, előadókat, ugye hallottunk itt szakpszichológusról, gyermekpszichológusról, abaterapeutáról, gyógytornászról, trénerről. Ezek manapság nagyon nagy hiány szakmák, és milyen jó, hogy önöknél van egy csapat a fejlesztéseket, a családok segítését teljes erővel végzik.
2: Igen, alapvetően ez is volt a célunk, tehát amikor mi eldöntöttük, hogy ILF neurofeedbackkel szeretnénk foglalkozni, akkor egyből jött az az ötlet is, hogy mi azért nagyobba is tudunk gondolkodni, ezt így a múltunkból is hoztunk, hogy nekünk a partnerség, a konzorciális együttműködés, vagy egyáltalán csak az együttműködés az ugye az életünk része volt, tehát hogy nem mi akarunk mindent tudni és mindent megoldani, mert azt is látjuk, hogy a problémák általában sokkal összetettebbek annál, hogy most egyféle segítség mindenkinek jó legyen, és azt is látjuk, hogy a szülők, a családok nagyon-nagyon el vannak veszve ebbe az iszonytatos információ halmazba. Tehát most már nem az a baj, hogy nem jutunk hozzá információhoz, hanem hogy árad felénk a mindenféle információ, amiből ki kell tudni választani azt, hogy nekem, vagy a gyerekemnek, vagy a családomnak mi az, ami a legmegfelelőbb lenne. És ebbe így a munkánk során is napi szinten látjuk, hogy elvesznek a szülők, hogy egyáltalán hova forduljanak, és az volt az alapfeltevésünk, hogy ne egy olyan szolgáltató legyünk, aki így küldözgeti egyik háztól a másikig az érdeklődőket, hanem akár így egy térben, egy helyen tudjuk azt biztosítani, hogy az adott gyereknek, az adott családnak különböző szakemberek akár itt vannak helyben, és igénybe tudja venni a szolgáltatásokat, és nem az van, hogy persze jó lenne még ide is elmenni, meg oda, de akkor ajánljatok valamit, hát általában sajnos nem tudunk, tehát hogy megpróbáltuk azokat a szakembereket magunk köré gyűjteni, akik ebben a témakörben, ami az idegrendszer és a idegrendszeri fejletlenség, az a megkésett fejlődési rendellenességekhez szorosan kapcsolódik, és akkor így nincs küldözgetés, nincs egyik helyről a másikra utasítás a szülőknek, családoknak, hanem azt tudjuk mondani, hogy itt van a másik széken ül a kolléganő, vagy őtől is lehet akár időpontot kérni, és nem kell keresgetni, hogy én akkor most kihez forduljak, hanem itt van házon belül.

0: Magyar Marian neurofeedback tréner a műsor vendége. A szakember egyúttal a Neuroprofess ügyvezetője is, amely szombaton 14 órától ingyenes interaktív élménynapot tart a gyermekek fejlesztése témakörében Szombathelyen, a Pásztor utcában. Erre invitáljuk a hallgatókat.
1: Egyébként ezekkel a problémákkal, amikről beszéltünk most szó esett, ez ebben mely korosztály az érintett, szóval milyen tólig kor tudunk mondani, akiknek tud segíteni a cég?
2: Nagyon-nagyon jó a kérdés, mert ezt így rendszeresen megkapjuk, hogy is kik fordulhatnak hozzánk. Azt szoktuk mondani, hogy amikor először a probléma jelentkezik, tehát ez általában ilyen bölcsöde vége, óvoda eleje, tehát itt értem a megkésett beszéd, fejlődés, a különböző mozgás problémák, tehát a nem tud szögdelni, nem tud egy lábon állni, tehát hogy ezek a problémák azért elég korán megjelennek, tehát a mozgás és a beszéd, ugye ezek szorosan össze is függenek egymással, tehát van ez az időszak, aztán a következő nagyon meghatározó időpont az az iskola előtti időszak, tehát amikor az iskola érettségi vizsgálatok elkezdődnek, és akkor a szülők szembesülnek vele, hogy hú, a gyerek nagyon-nagyon sok minden bele van maradva az iskola érettségtől, akkor azért ott szokott lenni egy nagyobb ilyen sok hatása a családokban, illetve az iskola kezdés, amikor így előkerülnek azok a problémák, hogy mindenféle magatartászavarok, mindenféle diszfunkciók, tehát hogy itt előkerülnek tényleg ezek a diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia, figyelemzavar, hiperaktivitás, tehát hogy itt iszonyú széles a skála, tehát ezek ilyen kis iskolás korban, kinél mikor, de azért ezek elég gyorsan és elég gyakran felszoktak merülni, de aztán vannak a későbbi korosztályokban mindenféle stressz okozta idegrendszeri problémák, tehát itt a túlterheltség, az alvászavarok, a túl magas elvárások, a nagyon-nagyon sok információ áradat, ami a gyereket éri, ezek az ilyen tinédzserkori, tehát ott ez is egy nagyon jellemző időszak a családok életében, hogy akkor válik a gyerek ilyen elég problémássá, és aztán itt mondhatnám a felnőtteket, a menedzserbetegségeket, tehát, hogy amikor a alvás problémákból keletkező mindenféle szomatikus tünetek, akkor a stressz, a különböző hormonális változásoktól a non-stop fejfájásig, tehát, hogy itt tényleg elég széles a kör, amivel megjelennek a felnőtt korosztály, és azt kell mondjam, hogy körülbelül a mi munkánk az ott zárul, amikor az időskorba elkezdődik mondjuk egy időskori demencia, ami szintén azt nem mondom, hogy teljes mértékben megelőzhető, de azért jócskán kitolható az aktív kor azzal, hogyha ezeket az idegrendszeri történéseket kezeljük, illetve ezekről egyáltalán tudunk, és mondjuk a táplálkozással, mozgással, idegrendszeri fejlesztéssel ezeket minél későbbre toljuk, és nem egy korai szakasz a következik be, tehát hogy ez is benne van a pakliban, hogy akár időskorban ezek a különböző idegrendszeri tüneteket megpróbáljuk minél későbbre tolni. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen az élet kezdetétől az élet végéig mindenki lehet az ügyfelünk, mert hogy az idegrendszerünk az teljes életünkbe elkísér bennünket, és mindig van vele teendőnk.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Zárjuk a beszélgetést Magyar Marian neurofeedback trénerrel, akivel egy szombaton 14 órától kezdődő ingyenes interaktív élménynapot ajánlottunk a hallgatóink figyelmébe.
2: Én tudom, hogy azért ez a kérdés, amit mondok, egy mondatban nem igazán megválaszolható, szóval ezzel együtt kérdezem, csak tényleg egy ilyen vélemény szilánként, hogy vajon az idegrendszerünk gyengült meg itt a 21. századra, vagy pedig a tényleg akkora információ és stressz halmaz támad bennünket, hogy ez gyengíti az amúgy erős idegrendszert?
3: Hát igen, a kérdésben benne is van a válasz. Tehát az idegrendszerünk semmivel nem lett gyengébb, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, tehát azt kell mondjam, hogy sajnos az idegrendszerünk nem tudja felvenni azt a fejlődést, aminek ki van téve a jelenkorban. Egy kutatást olvastam, hogy mondjuk egy pár száz évvel ezelőtt, vagy akár csak 50 évvel ezelőtt hány pixel érte az agyunkat, az idegrendszerünket egy nap, na annak most a több ezerszerese, és az agy, meg az idegrendszer az nem fejlődött ennyit, hogy ezt az iszonyat mennyiségű, csak ha pixelbe mérjük a napi bevitelét az agyunknak, hogy ezt képes legyen feldolgozni, és ehhez még jön a túlhajszolt életmód, a stressz, a mindenhol ott akarok lenni, minden információ elér, mindenről tudni akarok, se a FOMO-k, semmiből nem akarok kimaradni, tehát hogy ez mind hozzáteszi azt, hogy kinek mennyire képes az idegrendszer ezt a napi szintű áradatot feldolgozni, és hogy kinél milyen tünetekkel fog ez járni, hogyha sajnos ez nem sikerül. Úgyhogy ez az életmódunkból és a körülöttünk lévő világ felgyorsulásából adódik.
2: Még az is eszembe jutott egy kicsit így kérdésként is, hogy nem tudom én, egy 50 évvel ezelőtt, hogyha valaki így tanulásban hátrányos helyzetbe került, akkor általában be lehetett tudni a szociális hátterének, de manapság, amiket itt soroltunk, problémák, az nem válogat szociális helyzettől függetlenül a szegény, a gazdag, a nagyon törődő, a nagyon elhanyagoló családok, mindenhova juthat probléma, ugye?
3: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy ez semmilyen szinten nem ahhoz kapcsolódik, hogy ez a gazdagok betegsége, vagy a szegények betegsége, vagy a tényleg az elhanyagolt gyerek, vagy a túlgondozott gyerek egyáltalán. Tehát tényleg azt kell mondjam, hogy sajnos néha pont attól, ahol a gyerek annyi minden elvárással szembesül, sokkal nagyobb problémák jelennek meg, mert hogy már nincs ideje arra, hogy játszon, vagy egyszerűen csak nézzen ki a fejéből, és egyszerűen csak a ne csináljon semmit, de azt is jól. Ezek már nem fordulnak elő a gyerekkel, tehát hogy nem hallunk ilyet, hogy unatkozom, mert hogy non-stop program van, non-stop valami aktivitás van, valami történjen a gyerekkel, ha más nem, akkor benyomjuk neki a iPad-et, a laptopot, a nem tudom én mit, bekapcsoljuk a tévét, nézzen mesét, de a mesébe is azt is napi szinten látjuk, hogy most már egy lassú magyar népmese, vagy egy húk, vagy egy olyan, ami a mi gyerekkorunkban már az is pörgősnek számított, az a mostani gyereket 3 percre köti le körülbelül, tehát hogy csörögjön, zörögjön, villódzon, és minden actionbe legyen egy pillanat alatt, és azok tudják odaközni a gyereket a székhez, úgyhogy ebből is látszik, hogy teljesen felgyorsult minden körülöttünk, és az idegrendszerünknek pedig egyfajta lelassulásra a szüksége, jó minőségű alvásra, hiszen a jó minőségű alvásra dolgozza fel mindazt az információt, amit kapott, csak ha mindez nincs meg, akkor ez egy, mint egy ilyen gumiszalag, amit húzok, feszítek, aztán egyszer csak elszakad, és akkor jönnek a problémák.
2: Hát nagyon szépen köszönöm Magyar Marian ügyvezetőnek ezt a beszélgetést. Itt az interjú végén akkor még egyszer ismételjük el ezt az eseményt, amire várjuk a szülőket, hogy tanácsot, meg gyakorlati segítséget kapjanak. Mikor, hol?
3: Igen, tehát szeptember 26-án szombaton 14 órától Szombathelyen a Pásztor utca 2 szám alatt a Humán Professz irodában, fókuszban a gyermek, interaktív nem egy napra várjuk az érdeklődőket a neuroprofesszolgáltató központ által szervezve.
2: Köszönöm szépen az interjút.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészségmagazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, az ENSZ bizalmi válságban van, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban. Késes támadás történt Kelet-Lengyelországban egy női bencés kolostor templomában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron, az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárca vezető. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. Tapasztalatait hivatalos jelentés formájában hozza majd nyilvánosságra az alapvető jogok biztosa. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették. Az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: élményekkel kötik össze a vasi, a zalai és a szlovén tájházakat az előttünk álló hétvégén. Többször is beszéltünk már róla ezen a héten, bemutattuk a vasi résztvevőket, most pedig egy zalai közreműködő településre látogatunk, Bödeházára a következőkben, majd megtudhatják, hogy vajon mitől is hasonlít az őrségre a hetés régi mindennapjai élete. Aki kalauzol minket, Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a Mesés Hetés Zöld út vezetője, akitől elsőként azt hallhatjuk, hogy hogyan is kapcsolódtak a tájházok útján eseménysorozathoz, és mi az, amit a kemencében sütni fognak az előttünk álló hétvégén.
1: Mi a Mesés Hetés Zöld útnak a részei vagyunk, mint település. Ez azt jelenti, hogy hetés régi néprajzi tájegységünk. A tájházak útja az nem egy friss Interreg pályázat, már előtte az előző ciklusban is volt egy Interreg pályázat, ez ennek a folytatása. Mi már ebben a folyamatban is részt vettünk, akkor Magyarországról 4 tájház volt, illetve Szlovéniában 4 tájház volt szintén. Ez a kör most bővült, most sokkal több tájház vesz részt, úgyhogy kibővítettük a tájházak útját, és ehhez szombaton nekünk egy gasztronómiai rendezvényünk lesz, Hetés Kemencéje címmel. A langali sütés várható, a Facebookon, a Mesés Hetés oldalon megosztottuk az információkat, hogy a hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva, a Muravidéki Magyarság megjelentetett Hetés Népi Táplálkozása címmel egy könyvet. Mi most ezt a gyakorlatba ültetjük át, és aki eljön, hogy szeretettel várjuk langalival. Illetve vasárnap van egy másik napunk, Hetés épített örökségéhez kapcsolódik, itt pedig a kódisállásos házak lesz a téma. Hetés építészete eltér egy kicsit a környezetnek az építészetéhez, de hasonlít egy kicsit az őrségéhez az úgynevezett kódisállásokkal kapcsolatban. Ezekről a házakról fogunk tartani egy előadást, egy beszélgetést, és természetesen megkínáljuk a vendégeinket.
0: És hát nincs is messze az őrség, a mi környékünk. Nyilván sokan útra kelnek majd, hogy meglátogassák, akár a Bödeházán található eseményhelyszínt, akár egy-egy szlovén települést, amely szintén kapcsolódik a tájházok útján programsorozathoz ezen a hétvégén. Ha már arra járunk, akkor mit nézzünk még meg a környéken?
1: Bödeháza közvetlenül a határon lévő település, a szomszédos Zsitkóc Dobronak községhez tartozik, ugye Dobronak híres az orchideás farmjáról, illetve van egy gyönyörű szép tó is környezetében, ez a Mukolvinszkoja jezero, vagy én csak Dobronaki tónak szoktam hívni, nagyon szép turista információs ponttal, energiapontokkal, van egy gyönyörű szép kápolna, és hát önállók is vannak programok, tehát nem csak a tájházakat, hanem ugye a turizmus világnapja is lesz 27-én, úgyhogy érdemes egy több részből álló, akár kerékpártúrával összekötni hát is épített örökségének a megtekintését, illetve a gasztronómiai napunk is mind a kettő órakor kezdődik délután, tehát hogy egy kényelmes ebéd után bőven ide lehet érni, minek nem tettük korábbra, egy jó, szép, reméljük jó időben lévő délután tudunk akkor együtt tölteni.

0: fogkod a szappan buborék. Ma este is a tájházak útján esemény sorozatat témát nekünk. A Vas és az Alai tájházak mellett a szlovén műemlékegyüttesek is csatlakoznak a programhoz most szombaton és vasárnap. Bödáza pedig szintén itt van velünk, Bedő Andrea polgármester továbbra is, a Mesés Het és Zöld út vezetőjével beszélgetünk a hétvégi eseményekről.
1: Bödáza a Hetés egyik települése, ugye pici település vagyunk, de sok programmal. Mi úgy gondoltuk, hogy a helyi termelőket részesítjük előnybe, így általában vásárokat tartunk, és törekszünk a négy évszakosságra. Télen is van adventi vásárunk, újévi sétánk van, tehát próbáljuk összekötni a településeit Hetésnek. Húsvéti vásárunk van, a Harsangi séta van előtte, van a falunap, ami Bödeházán Bünkösd előtti hétvégén van, tehát ez egy mozgó ünnep. Itt is a kemencében nagyon sokszor sül ez az úgynevezett hőkönsült perec, vagy kerekperec, ami ilyen kör formájú, és egy csavart perec nagyon finom tésztával, de sült már nálunk fumu is. A fumu ugye a Hetésnek a babakalácsa, hírvégyes termékünk, tehát elég gazdag gasztronómiával rendelkezünk, és hát a közösség megnyitja rendszeresen a kifelé is a kapukat, hiszen a turizmusból szeretnénk jócskán megélni itt a településen is, ősszel is vannak programok, illetve hát az egyik leghíresebb eseményünk az az úgynevezett kocintós túra, ami karácsony és szilveszter között van, és itt a szlovén oldalról indulva téve egy kört a határon lévő parkban szoktuk befejezni, és ott kocintunk az új évre búcsúzóul, illetve az új évet köszöntve. És harmadik alkalommal rendezzük a határtalan vásárt ugyanezen a Hetés Barátságparkban, ez most október 3-án lesz a harmadik vásár, ahol a szlovén árusok a szlovén oldalon árulnak, a magyar árusok a magyar oldalon árulnak, és hát a vendégeink hol euróval, hol forinttal fizetve, így minden részvevőre a saját szabályozása vonatkozik. Úgyhogy nagyon izgalmas szerintem ahhoz képest, hogy milyen pici település vagyunk az életünk, és hát kíváncsian várjuk ezt a mostani hétvégét, mert hiszen ez egy új rendezvény itt a tájházak útján. Ez az első olyan, amikor egyszerre minden tájházban próbáljuk ezeket az eseményeket egyrészt a gasztronómiához, másrészt pedig az épített örökségünkhez kapcsolni.
0: Az őrség esetében talán a kód is állásos házakat említett, hogy az az, ami hasonló a Hetésben is, de szerintem tök magolajat is ütnek, és az ugye az őrségnek ez egyik nagyon fontos gasztronómiai terméke, de a Hetésben is híres, ugye?
1: Igen, a helyiek még tartanak olajtököt, el szokták vinni kiütetni, tehát hogy helyi termékként a tök magolaj is megjelenik, igen, természetesen a vásárainkon is, illetve nagyon jól összhangba lehet hozni, hiszen például a vásárokban Dobronak melletti településen van egy gibanica ház, ahol még pedig az úgynevezett százrétű béles, tehát a kinti kultúrának, a szlovén kultúrának az egyik erővédett európai védjegye is van, ráadásul a gibanicának süteményt is lehet kóstolni. Tényleg érdekes, és hát ugye az őrséghez képest azért Hetés az egy szegényebb rész volt, mikor is állásaink egy kicsit kisebbek, de ezt már nem akarom elmesélni, majd vasárnap meghallgatom.

0: Régi ízekkel fűtik fel Hetés kemencéjét, ezt már hallhattuk a polgármestertől, Bedő Andreától. Ő Bödeháza első embere és a Mesés Hetés Zöld út vezetője. A témánk pedig a hétvégi tájházak útján eseménysorozat, amelyhez nem csak vasi és szlovén tájházak, hanem például zalai műemlék együttesek, így Bödeháza is csatlakozik. Innen folytatjuk. Projekt maga pedig ugye szlovén-magyar, jó néhány ház nyitva lesz a határ túloldalán is. Ezen kívül még mi az, ami a Hetéssel összekapcsolható, ha a határ két oldalát nézzük?
1: A Hetés csak az 1920-as kettéválással vált ketté. Igazából akkor még nem is különült el a kultúránk annyira. A vasfüggöny hagyott nagy különbséget a két különböző oldal között, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy mind a két rész őrizte a kultúráját. Nagyon szerencsések vagyunk abból a helyzetből, hogy a Lendvai várban dolgozik Lendvekete Zoltán, aki Hetés tájegységet, mint néprajzkutató kiválasztotta, ebből írta a doktoriát is, nagyon szép könyv jelent meg rólunk. A Hetési Szőttes az mind a mai napig Lentiben Hácskónéval tudunk rendelni Hetési szőttessel, szőtterítőt, függönyt, és modernizálja is Zsuzsa ezeket a termékeket, tehát a mostani háztartásokban is helye van a Hetési hagyományos termékeknek, de megmaradtak a hímzések is, ez pedig jobban inkább a Muravidéki részen. Az Alamegyei Népművészeti Egyesület szakköröket tartott, és egyre többen hímeznek Hetési mintával, illetve most már a Muravidékiek is tartanak szakkört vezetve. A Fehér Anditól elkezdve nagyon sokan tartanak már, külön Radamosva köntérházán olyan gyönyörű hímzéseik vannak, hogy hát megőrizték a Hetési mintakincset. Mi inkább egy kicsit a modernebb irányt váltottuk, és azt hiszem, hogy ami még így érdekes helyi termék szinten az egészséges élelmiszer, ugye a rövidellátási láncnál a mangalica hús, amit a mézek, tehát azok az egészséges élelmiszerek, amiket boltban nem tudunk úgy megvásárolni, de kistermelői mértékben igen. Bödeházán van egy család, aki almát árul, és hát gyönyörű szép termékeik vannak, úgyhogy tényleg én azt gondolom, hogy érdemes hozzánk jönni, nem sokára lesz almanapunk is, érdemes figyelemmel kísérni mind az oldalunkat, mint pedig eljöve ide, úgyis akkor megismerkedünk.
0: Már most hétvégén találkozhatunk a Tájházak útján rendezvénysorozat keretében, ahogy emlegetük, Bödeházán is begyújtják a kemencét, és ha jól értettem, akkor a langalit fognak kóstoltatni. Ez pontosan micsoda, a langallóhoz hasonló?
1: Hasonló. Bödeházán, akik egy fiatal pár, akik muravidéki magyarok, kettős életet élnek Kálmaháza és Bödeháza között, ők fogják készíteni. A fiatal ember szakács végzettségű, és hát annyi titkot elárulhatok, hogy vágott zsír is kerül erre a langalira. Igazán érdemes eljönni és megkóstolni.
0: A vidéki élet hagyományait és értékeit mutatja be a Tájházak útján programsorozat ezen a hétvégén a szlovén-magyar határtérségben. Vasi helyszíneket is össze fog majd kapcsolni a program, most azonban mi a bödeházi eseményekkel ismerkedtünk a polgármester Bedő Andrea segítségével.

0: tájházak ma már jóval többet jelentenek korabeli emlékeknél, tárgyaknál és egy régi épületnél. Ezt vallják a hétvégi szlovén-magyar projekt résztvevői és szervezői, akik azt is mondják, hogy nagyon szeretnék turistákkal megtölteni nem csak az alai, hanem a vasi és a szlovén tájházakat is. El is indul a Tájházok útján együttműködés ebben az esztendőben újra, azért, hogy megkeressék, hogyan is lehet ezeket a helyeket úgy megtölteni élettel, hogy közben a turisták számára vonzó úti céllá váljanak. Pontosabban meg is kísérlik ezt már most szombaton és vasárnap. Itt a megyében, ahogy hallhatták eddig is, Magyarszombatfán, illetve Vashosszúfaluban, de összességében a magyar-szlovén projekt kapcsán a határ mindkét oldalán több kisebb településen is. Ezekben a falvakban sokszor az épületek fenntartása is komoly kihívást jelent, ezért is fontosak az ilyen és ehhez hasonló rendezvények. Ezt mondja Kovács István, az egész projektet koordináló Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője, akivel Pogács Mónika beszélgetett.
1: Ha így a szűkebb hazánkat, a vasi egyházat nézzük, akkor a Hegyház Szentpéteri tájház a legegyértelműbb képviselő ennek a mozgalomnak. Ezek a tájházak egyre inkább az utolsó olyan helyek, ahol épületet, a tárgyi kultúrát és a tájház köré szerveződő közösségi hagyományőrző események egybe lehet megnézni, megélni, és valahol így a gyökereinket erősíteni ezáltal. Ennek a szabályrendszere más Magyarországon és Szlovéniában, hiszen ugye esetünkben egy határon átnyúló együttműködésről van szó. Szlovéniában nincsenek ilyen jogi keretek. Magyarországon amúgy civil oldalról az Országos Tájházszövetség, illetve a Szentendrei Skanzenhez helyileg is kapcsolódó Skanzen igazgatóság is foglalkozik a tájházakkal, és jogszabály keretei vannak annak, hogy ki lehet tájház hivatalosan is. Nyilván ez függ az épülettel, az épületben kialakított gyűjteménnyel, annak a kezelésével, és adott esetben, hogyha szigorú lépcsőfokokat is megtesz egy tájház, akkor kvázi, mint hivatalos múzeum is működhet. Nyilván ez nem a feltétel egy tájházi minőségnek, minősítésnek, de bővült maga a keret is, akár a tájházszövetségnél, hiszen a tájházak mellett néprajzi gyűjtemények, de skanzenek, nyitott múzeumok is tagjai lehetnek már ennek a folyamatnak és mozgalomnak.
2: Ezzel szemben, vagy inkább úgy mondom, emellett szlovén területen mit neveznek akkor így szabályok nélküli módon tájháznak, mik kerülnek ebbe a kategóriába?
1: Ugye az együttműködésünknek, aminek ez már a második projektje, ez is kicsit a részét képezi, hogy úgy értelmezzük a fogalmainkat külön-külön és közösen. Szlovéniában ennél ladább, többségében ott is egy-egy régi épület, ahol bemutatják a hagyományos kultúrát, életmódot, de nem olyan kiemelkedő feltétele az, hogy ott egy jól berendezett, látogatható gyűjtemény is legyen. Általában mindenhol van, de nagyon sok esetben ott magántájházak is működnek, míg magyar oldalon azért többségében önkormányzatok működtetik a tájházakat, vagy civil szervezetek, és éppen ezért egy kicsit hazai oldalon nagyobb kihívást is jelent, hogy hogyan lehet ezeket fenntarthatóan működtetni, úgyhogy a kezdeményezésünk meg elsősorban erre a fókuszra helyezi a hangsúlyt.
3: Just to

0: az Őrség, a Hetés és a Szlovén tájházak vidéke után most irány a Balaton, pontosabban Bécs, mert hogy ott mutatkozik be a magyar tenger, egészen az osztrák fővárosig viszik a hazai turisztikai szakemberek a balatoni életérzést. Jó hosszan, 17 napon keresztül zajlik egy nagyszabású vásár, rengeteg vendégre számítanak az osztrákok, és végre bemutatkozhat ezen a nemzetközi eseményen a Balaton is, a bécsi Kaiserwiesn gasztronómiai és kulturális fesztiválon fogják népszerűsíteni hazánkat és a tavat. A csaknem 3 hetes rendezvényen a 4 évszakos turisztikai kínálatot szeretnék közelebb vinni az osztrák közönséghez, akiknek igazi magyar balatoni lángost is visznek, mondta a rádiónknak Stojanovics Kristóf, a Visit Balaton 365 nemzetközi marketing vezetője.
1: Erre a majd 450 ezer látogatót fogadó váró fesztiválra, ami Bécs és Ausztria legnagyobb fesztiválja, erre első alkalommal kapott egy külföldi turisztikai hivatal meghívást, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Balaton az első olyan, aki ezen a fesztiválon saját standdal vehet részt. A fesztivál szervezői a korábbi években is dolgoztak lángossal, hiszen a sör és a lángos nagyon jól kiegészíti egymást, viszont egy nyári baráti beszélgetés során derült az ki, hogy ők osztrák lángosütőkkel dolgoznak, és mi azt kértük, és ezt a kérésünket meghallgatták, hogy magyar lángosütősüsse, hiszen azért a lángos az egy magyar specialitás. Így jött létre a Balaton lángos stand, ami egyébként egy hosszú távú és egy tényleg évekre átnyúló fesztivál megjelenési folyamat első lépése.
0: Mi az, amit pontosan be fognak tudni mutatni ezen a nagyszabású rendezvényen? Hát a látogatószám alapján mondhatjuk azt, hogy ez tényleg egy óriási program.
1: Még egy osztrák utazás szervező is csatlakozott hozzánk, aki konkrét turisztikai ajánlatokkal várja az osztrák vendégeket, úgyhogy konkrét balatoni termék portfólióval állunk rendelkezésre, illetve hisszük és reméljük azt, hogy a stand egészéből a magyar életöröm és balatoni életöröm fog sugározni, és talán ez a legfontosabb üzenet, amit viszünk magunkkal.
0: És melyek lesznek még azok az üzenetek, amelyekben azt fogalmazzák meg, hogy a strandoláson kívül is van élet a Balatonon, akár ősszel, télen vagy tavasszal is?
1: Hát egyértelműen túl kell lépni a passzív strandoláson, és olyan aktív turisztikai, ökoturisztikai kínálatot kell bemutatni, wellness kínálatot kell bemutatni, amire a küldőterületek rezegnek. Különböző küldőterületek különböző üzenetekre rezegnek. Most egyébként egy nagy általánosságban az egyik legtrendibb gondolat az a longevity. Csinálunk például most egy bloggerek bevonásával egy Balaton kampányt. Ugye ez tulajdonképpen az életminőség javítása utazáson keresztül, talán így lehetne a legjobban lefordítani. És ha belegondolunk, a Balaton minden aspektusába alkalmas erre, egészen a wellness kínálattól, de akár mondhatnám a csöndet, a fényszennyezettség korlátozott mértékét, tehát ebbe a longevity-be azért nagyjából minden bele tartozik, ami az egészséges élethez szükséges.
0: Azt el tudjuk-e mondani, hogy nagyjából melyik az az ország, ahonnan a legtöbb vendéget fogadja a Balaton általában, illetve az osztrákok hogy állnak most ezzel a kérdéssel? Az elmúlt évek tapasztalatait nézzük.
1: Az osztrákok természetesen benne vannak Balaton esetében a top 5 küldőpiacba, de hát nagy titkot nem árulok el azzal, hogy továbbra is a legnagyobb piacunk a német piac, és a környező országok, tehát Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Olaszország egyébként, és Ausztria természetesen a top piac, de hogy egy pici érdekességet is mondjak, például az izraeli piac rendkívül erős és domináns fejlődésen ment keresztül, és hiába a háború még most is nagyon szép számokat produkál a Balatonon az izrael vendégek száma, ha ebből le tudnánk venni a háborút, adja Isten, hogy most már béke legyen, akkor aztán az izraeli piac szerintem egy perc alatt robbanna be.
0: Van még olyan terület, ahol esetleg érdemes lenne erősödni?
1: Hát ezeken a piacokon szeretnénk mindenképpen erősíteni, szerintem van hova fejlődni, és van mit kommunikálni, és egyértelműen diverzifikált kínálatot kell bemutatni, tehát különböző piacokra, különböző célcsoportoknak különböző turisztikai kínálatot kell bemutatni, legyen az aktív, legyen az kulturális, legyen az gasztró, legyen az bármelyik fajtája a turizmusnak.
0: Melyek azok a nagyszabású programok, így búcsúzóul, illetve találkozók, ahol még ott lesz egy-egy ilyen kihagyhatatlan vásáron Európában, a Balaton?
1: Hát folyamatosan dolgozunk a megjelenéseken. Ami talán egy kiemelt megjelenés volt idén, és remélem, hogy jövőre is, az például a Bécsi Opera Bálon a Balaton volt a díszvendég, de ott vagyunk a legnagyobb európai kiállításokon, vásárokon. Most karácsonykor Bécsben az egyik karácsonyi vásáron is ott leszünk ennek a együttműködésnek köszönhetően. Lengyelországban díszvendégek leszünk most egy nagyon komoly turisztikai szakvásáron, de ott voltunk Pozsonyban a Magyar Napokon, szóval folyamatosan próbálunk biztosítani a Balaton és térsége számára megjelenési lehetőséget.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. A NATO kidolgozta a válaszlépéseket az orosz hibrid fenyegetésekre. Megnyílt a World Press fotókiállítás a Biodomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkár azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozza a tevékenységeit. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A CNN, a Politico és az MS Now munkatársait visszaengedték a washingtoni Fehérházba. Egy bírósági végzés blokkolta Donald Trump rendeletét, amivel kitiltotta az elnöki hivatalból a sajtóorgánumokat. A Fehérház biztonsági emberei még visszafordították egy darabig az újságírókat. A szerkesztőségek újabb bírósági beadványára sürgősségi meghallgatást rendelt el a bíró, majd úgy érvelt, hogy az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és vissza kell adnia a médiamunkások belépési engedélyét. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, Le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be. A Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszlávvárosban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, futózápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Katon. Én sem mondanám, úgyis ott hagynám.
1: Hazai turné, naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: De van!
1: Egy óra múlva Sárika az enyém lesz, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
2: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
3: Naponta 260 percben.
2: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Ösztöndíj pályázatot hirdetnek felsőoktatási hallgatóknak. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Új forgalmi rend lép életbe a Körmendi Bástya utcában az átépítés miatt, közölte a város önkormányzata. A jóváhagyott forgalomtechnikai terv újabb ütemének életbe lépésével autóval nem lehet behajtani a Bástya utcába, a Bem József utca, a Zrínyi Miklós utca, valamint a mozi közfelől. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az ideiglenesen kialakított forgalmi rendet. Meghirdette a Boldog Batyány Stratmann László ösztöndíj pályázatot a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára Körmend. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a felsőoktatási hallgatóknak. A részletes kiírás a körmendi önkormányzat honlapján érhető el. Fókuszban a gyermek interaktív ingyenes élménynapot tart a Neuroprofessz Szombathelyen szombaton a Pásztor utcai épületben. A szakmai napra pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner is várja az érdeklődőket, tájékoztatott Magyar Marian ügyvezető.
2: A mostani élménynapunknak a központjába a gyermekeket raktuk. Ez is a címe, hogy Fókuszban a gyermek, és olyan témákkal próbáljuk a szülőket megérinteni, tehát itt ide az élménynapra azért a szülőket várjuk, nem a gyermeket.

0: rendszeri probléma, megkésett fejlődés van a háttérben, vagy ennél súlyosabb akár autizmus, ADHD, különböző diszkek, diszlexia, diszkráfia, diszkalkulia van a gyereknek a diagnózisában. Őket próbáljuk meg egy kicsit közelebb hozni ahhoz, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg a területen, és ebben segít pszichológus, coach, neurofeedback tréner, gyógytornász, aki egyben táplálkozási tanácsokat is ad.
1: Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit szombaton délután, Molnaszecsődön, közölte a Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A rendezők várják a bohókás öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget kínálnak. 67 éves korában elhunyt Barikó Miklós, aki 44 éven át tanított matematikát, testnevelést és informatikát az oktatási intézményben, közölte a Körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Barikó Miklóstól szeptember 28-án 13 órakor vesznek végső búcsút a körmendi temetőben. Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek a miniszterelnök, hangó

0: Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter írt Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök azt írta, hétfő reggel 7:30 ülésezik a mentelmi bizottság, és már aznap délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, hogy azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő a kommunikációs és egyéb stratégiai fontosságú műholdak elleni támadások elhárítására. A légiszázad fejlett technológiával, köztük elektronikus hadviselési eszközökkel száll szembe bármiféle olyan fenyegetéssel, amely a brit navigációs, kommunikációs, rakétaindításra figyelmeztető, mobiltelefonos infrastruktúra részét képező vagy meteorológiai műholdakat érné.
1: Sporthírek.
0: Halász Bence is jelölte az év atlétája címre az Európai Szövetségnél. Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díjátadó ünnepségen derül fény.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél. Délután 18 fokra melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: Finlandia kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövő. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon,

0: ami menj.
1: Most döntök magamról, legalább végre felnövök.
2: 99.8 Ráthangolva.

magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkart, a küzd ellenséggel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Biztos bemaradással kezdeni az építkezést a Körmend. Dinamikus szenzoros integrációs terápia is indul. Fakidőlések miatt riasztották a tűzoltókat, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Biztos bemaradással kezdeni az építkezést a Körmend. A biztos bemaradás az elsődleges célja az Aegis Körmendnek az új bajnoki szezonban. A szakmai stáb tegnap tartotta a szurkolói ankétot a sportcsarnokban. Mint elhangzott, már tavasszal elkezdték kialakítani az új keretet, amelyben a hazatérő Takács Kristóf mellett több új magyar játékos és három légiós is helyet kapott. Ferenc Csaba a szakmai vezető szerint a jelenlegi csapatban is megvan a lehetőség a jó eredményre, de ehhez még sok munka szükséges.
2: Célok. Most jelen pillanatban én azt mondom, hogy a biztos bentmaradás, illetve a klub stabilizálása az anyagi oldalról. Én alkalmasnak érzem ezt a keretet is egyébként jó eredmény elérésére, tehát jó játékosokból áll. Nyilván nagyon sokat kell dolgoznunk még ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, amit mi elvárunk és a szurkok is elvárnak tőlünk. Nem volt egyszerű, meg most sem egyszerű, de dolgozunk és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: A Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye dinamikus szenzoros integrációs terápiát is indít. A foglalkozások állapotfelmérés után egyéni vagy kiscsoportos formában lesznek a bölcsödés óvodáskorú gyerekek számára, tájékoztatott Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézményvezető.
3: A DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek. Ez is, mint mindegyik terápián,

0: bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Hétvégére lezárják a Markusovszki utcát és a Horváth Boldizsár körútat. Útburkolat javítás miatt teljesen lezárják vasárnapig a Szombathelyi Markusovszki utcát és a Horváth Boldizsár körútat, közölte a szombathelyi önkormányzat. A város tájékoztatása szerint a két útszakaszon számos repedés és kátyú nehezíti a közlekedést, ezért azonnali beavatkozásra van szükség. A lezárás idején a Markusovszki utcában és a Horváth Boldizsár körúton parkolni sem lehet. A két útszakasz teljes felújítása később a Top Plus program keretében valósul meg. Háromszor riasztották kidőlt, illetve veszélyessé vált fák miatt a megyei tűzoltókat szerdán, közölte a katasztrófa védelem. Munnaszecsődön a Kossuth utcában fenyőfák veszélyeztették a gyalogos forgalmat, míg Kőszegszerdahelyen a Szombathelyi utcában egy kidőlt fa akadályozta a közlekedést. A körmendi és a szombathelyi hivatásos, valamint a kőszegi önkormányzati és kőszegszerdahelyi önkéntes tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták a fákat, majd megszüntették a forgalmi akadályokat. A beavatkozások során senki sem sérült meg. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt több mint 4 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott, teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. 10 év után újraindul a Népszabadság. Októberben visszatér a Népszabadság, alap pontosan 10 évvel a megszűnése után, október 8-án indul újra, online közéleti újságként és nyomtatott heti lapként. A kiadó a Népszava és a jelen jogaival is rendelkező cég, a főszerkesztői posztot pedig Tóth Ákos tölti be. A Népszava is az új médiacsoport része lesz, tartalmai a Népszabadság heti lapjaiban is megjelennek majd. A Népszabadságot 2016. októberében szüntette meg akkori tulajdonosa. Az Európai Bizottság Európai Írástudási Koalíciót hoz létre, aminek célja az írás és olvasási készségek fejlesztése, valamint az ezen a területen működő európai szereplők közötti együttműködés erősítése, közölte a brüsszeli testület. A koalíció létrehozásának indoka, hogy továbbra is jelentősek az írás és olvasási készségekkel kapcsolatos kihívások Európában. A felmérések azt mutatják, hogy az unióban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
2: Sporthírek.
1: Kanada ellen kezd a májusi németországi jégkorong világbajnokságon a magyar válogatott. A sorozatban harmadik elit VB-jére készülő magyar csapat Düsseldorfban május 15-én az olimpiai ezüstérmes legutóbb VB negyedik Kanadával mérkőzik. Másnap Dánia következik, május 18-án Szlovákia, 19-én Csehország lesz az ellenfél.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Több felé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, délután 18 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Ösztöndíj pályázatot hirdetnek felsőoktatási hallgatóknak. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Új forgalmi rend lép életbe a Körmendi Bástya utcában az átépítés miatt, közölte a város önkormányzata. A jóváhagyott forgalomtechnikai terv újabb ütemének életbe lépésével autóval nem lehet behajtani a Bástya utcába, a Bem József utca, a Zrínyi Miklós utca, valamint a mozi közfelől. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az ideiglenesen kialakított forgalmi rendet. Meghirdette a Boldog Batyány Stratmann László ösztöndíj pályázatot a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára Körmend. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a felsőoktatási hallgatóknak. A részletes kiírás a körmendi önkormányzat honlapján érhető el. Fókuszban a gyermek interaktív ingyenes élménynapot tart a Neuroprofess Szombathelyen szombaton a Pásztor utcai épületben. A szakmai napra pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner is várja az érdeklődőket, tájékoztatott Magyar Marian ügyvezető.
2: A mostani élménynapunknak a központjába a gyermekeket raktuk. Ez is a cím, hogy fókuszban a gyermek, és olyan témákkal próbáljuk a szülőket megérinteni, tehát itt ide az élménynapra azért a szülőket várjuk, nem a gyermekeket.

0: idegrendszeri probléma, megkésett fejlődés van a háttérben, vagy ennél súlyosabb, akár autizmus, ADHD, különböző diszkek, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia van a gyereknek a diagnózisában. Őket próbáljuk meg egy kicsit közelebb hozni ahhoz, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg a területen, és ebben segít pszichológus, coach, neurofeedback tréner, gyógytornász, aki egyben táplálkozási tanácsokat is ad.
1: Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit szombaton délután, Molnaszecsődön, közölte a Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A rendezők várják a bohókás öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget kínálnak. 67 éves korában elhunyt Barikó Miklós, aki 44 éven át tanított matematikát, testnevelést és informatikát az oktatási intézményben, közölte a körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Barikó Miklóstól szeptember 28-án 13 órakor vesznek végső búcsút a körmendi temetőben. Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek a miniszterelnök, Hangó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter írt Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök azt írta, hétfő reggel 7:30-kor ülésezik a mentelmi bizottság, és már aznap délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, hogy azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő a kommunikációs és egyéb stratégiai fontosságú műholdak elleni támadások elhárítására. A légiszázad fejlett technológiával, köztük elektronikus hadviselési eszközökkel száll szembe bármiféle olyan fenyegetéssel, amely a brit navigációs, kommunikációs, rakétaindításra figyelmeztető, mobiltelefonos infrastruktúra részét képező vagy meteorológiai műholdakat érné.
2: Sporthírek.
1: Halász Bence is jelölte az év atlétája címre az Európai Szövetségnél. Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díjátadó ünnepségen derül fény.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Több felé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél. Délután 18 fokra melegszik a levegő.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
3: Welcome to the paradise. Far!
4: Cuatro abrazos y un café.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
4: igazítsd hozzá a cipődet is.
3: Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Biztos bemaradással kezdeni az építkezést a Körmend. Dinamikus szenzoros integrációs terápia is indul. Fakidőlések miatt riasztották a tűzoltókat, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Biztos bemaradással kezdeni az építkezést a Körmend. A biztos bemaradás az elsődleges célja az Aegis Körmendnek az új bajnoki szezonban. A szakmai stáb tegnap tartotta a szurkolói ankétot a sportcsarnokban. Mint elhangzott, már tavasszal elkezdték kialakítani az új keretet, amelyben a hazatérő Takács Kristóf mellett több új magyar játékos és három légiós is helyet kapott. Ferenc Csaba a szakmai vezető szerint a jelenlegi csapatban is megvan a lehetőség a jó eredményre, de ehhez még sok munka szükséges.
2: Célok. Most jelen pillanatban én azt mondom, hogy a biztos bentmaradás, illetve a klub stabilizálása az anyagi oldalról. Én alkalmasnak érzem ezt a keretet is egyébként jó eredmény elérésére, tehát jó játékosokból áll. Nyilván nagyon sokat kell dolgoznunk még ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, amit mi elvárunk és a szurkok is elvárnak tőlünk. Nem volt egyszerű, meg most sem egyszerű, de dolgozunk és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: A Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye dinamikus szenzoros integrációs terápiát is indít. A foglalkozások állapotfelmérés után egyéni vagy kiscsoportos formában lesznek a bölcsödés óvodáskorú gyerekek számára, tájékoztatott Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézményvezető.
3: A DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek. Ez is, mint mindegyik terápia,

0: munkába bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Hétvégére lezárják a Markusovszki utcát és a Horváth Boldizsár körútat. Útburkolat javítás miatt teljesen lezárják vasárnapig a Szombathelyi Markusovszki utcát és a Horváth Boldizsár körútat, közölte a szombathelyi önkormányzat. A város tájékoztatása szerint a két útszakaszon számos repedés és kátyú nehezíti a közlekedést, ezért azonnali beavatkozásra van szükség. A lezárás idején a Markusovszki utcában és a Horváth Boldizsár körúton parkolni sem lehet. A két útszakasz teljes felújítása később a Top Plus program keretében valósul meg. Háromszor riasztották kidőlt, illetve veszélyessé vált fák miatt a megyei tűzoltókat szerdán, közölte a katasztrófa védelem. Munnaszecsődön a Kossuth utcában fenyőfák veszélyeztették a gyalogos forgalmat, míg Kőszegszerdahelyen a Szombathelyi utcában egy kidőlt fa akadályozta a közlekedést. A körmendi és a szombathelyi hivatásos, valamint a kőszegi önkormányzati és kőszegszerdahelyi önkéntes tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták a fákat, majd megszüntették a forgalmi akadályokat. A beavatkozások során senki sem sérült meg. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt több mint 4 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott, teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. 10 év után újraindul a Népszabadság. Októberben visszatér a Népszabadság, alap pontosan 10 évvel a megszűnése után, október 8-án indul újra, online közéleti újságként és nyomtatott heti lapként. A kiadó a Népszava és a jelen jogaival is rendelkező cég, a főszerkesztői posztot pedig Tóth Ákos tölti be. A Népszava is az új médiacsoport része lesz, tartalmai a Népszabadság heti lapjaiban is megjelennek majd. A Népszabadságot 2016. októberében szüntette meg akkori tulajdonosa. Az Európai Bizottság Európai Írástudási Koalíciót hoz létre, aminek célja az írás és olvasási készségek fejlesztése, valamint az ezen a területen működő európai szereplők közötti együttműködés erősítése, közölte a brüsszeli testület. A koalíció létrehozásának indoka, hogy továbbra is jelentősek az írás és olvasási készségekkel kapcsolatos kihívások Európában. A felmérések azt mutatják, hogy az unióban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
2: Sporthírek.
1: Kanada ellen kezd a májusi németországi jégkorong világbajnokságon a magyar válogatott. A sorozatban harmadik elit VB-jére készülő magyar csapat Düsseldorfban május 15-én az olimpiai ezüstérmes legutóbb VB negyedik Kanadával mérkőzik. Másnap Dánia következik, május 18-án Szlovákia, 19-én Csehország lesz az ellenfél.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Több felé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél. Délután 18 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos,

0: akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadságtér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
3: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Változik a forgalmi rend a körmendi Bástya utcában. Ösztöndíj pályázatot hirdetnek felsőoktatási hallgatóknak. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változik a forgalmi rend a körmendi Bástya utcában. Új forgalmi rend lép életbe a körmendi Bástya utcában az átépítés miatt, közölte a város önkormányzata. A jóváhagyott forgalomtechnikai terv újabb ütemének életbe lépésével autóval nem lehet behajtani a Bástya utcába, a Bem József utca, a Zrínyi Miklós utca, valamint a mozi közfelől. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az ideiglenesen kialakított forgalmi rendet. Meghirdette a Boldog Batyány Stratman László ösztöndíj pályázatot a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára Körmend. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a felsőoktatási hallgatóknak. A részletes kiírás a körmendi önkormányzat honlapján érhető el. Fókuszban a gyermek interaktív ingyenes élménynapot tart a Neuroprofess Szombathelyen szombaton a Pásztor utcai épületben. A szakmai napra pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner is várja az érdeklődőket, tájékoztatott Magyar Marian ügyvezető.
7: A mostani élménynapunknak a központjába a gyermekeket raktuk. Ez is a cím, hogy Fókuszban a gyermek, és olyan témákkal próbáljuk a szülőket megérinteni, tehát itt ide az élménynapra azért a szülőket várjuk, nem a gyermek.

0: probléma megkésett fejlődés van a háttérben, vagy ennél súlyosabb, akár autizmus, ADHD, különböző diszkek, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia van a gyereknek a diagnózisában. Őket próbáljuk meg egy kicsit közelebb hozni ahhoz, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg a területen, és ebben segít pszichológus, coach, neurofeedback tréner, gyógytornász, aki egyben táplálkozási tanácsokat is ad.
1: Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit szombaton délután, Molnaszecsődön, közölte a Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A rendezők várják a bohókás öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget kínálnak. 67 éves korában elhunyt Barikó Miklós, aki 44 éven át tanított matematikát, testnevelést és informatikát az oktatási intézményben, közölte a körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Barikó Miklóstól szeptember 28-án 13 órakor vesznek végső búcsút a körmendi temetőben. Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek a miniszterelnök, Hangó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter írt Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök azt írta, hétfő reggel 7:30-kor ülésezik a mentelmi bizottság, és már aznap délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, hogy azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő a kommunikációs és egyéb stratégiai fontosságú műholdak elleni támadások elhárítására. A légiszázad fejlett technológiával, köztük elektronikus hadviselési eszközökkel száll szembe bármiféle olyan fenyegetéssel, amely a brit navigációs, kommunikációs, rakétaindításra figyelmeztető, mobiltelefonos infrastruktúra részét képező vagy meteorológiai műholdakat érné.
2: Sporthírek.
1: Halász Bence is jelölte az év atlétája címre az Európai Szövetségnél. Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díját adó ünnepségen derül fény.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél. Délután 18 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
5: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Biztos bennmaradással kezdeni az építkezést a Görmend. Dinamikus szenzoros integrációs terápia is indul. Fakidőlések miatt riasztották a tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Biztos bennmaradással kezdeni az építkezést a Görmend. A biztos bennmaradás az elsődleges célja az Aegis Görmendnek az új bajnoki szezonban. A szakmai stáb tegnap tartotta a szurkolói ankétot a sportcsarnokban. Mint elhangzott, már tavasszal elkezdték kialakítani az új keretet, amelyben a hazatérő Takács Kristóf mellett több új magyar játékos és három légiós is helyet kapott. Ferenc Csaba a szakmai vezető szerint a jelenlegi csapatban is megvan a lehetőség a jó eredményre, de ehhez még sok munka szükséges.
2: Célok. Most jelen pillanatban én azt mondom, hogy a biztos bentmaradás, illetve a klub stabilizálása az anyagi oldalról. Én alkalmasnak érzem ezt a keretet is egyébként jó eredmény elérésére, tehát jó játékosokból áll. Nyilván nagyon sokat kell dolgoznunk még ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, amit mi elvárunk és a szurkok is elvárnak tőlünk. Nem volt egyszerű, meg most sem egyszerű, de dolgozunk és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: A Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Görmendi tagintézménye dinamikus szenzoros integrációs terápiát is indít. A foglalkozások állapotfelmérés után egyéni vagy kiscsoportos formában lesznek a bölcsödés óvodáskorú gyerekek számára, tájékoztatott Lakosi Né Dobronics Zsuzsa tagintézményvezető.
3: A DSIT

kell történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek, ez is, mint mindegyik terápián,

0: jogosultságot, amivel aztán majd a terápiába bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Hétvégére lezárják a Markusovszki utcát és a Horváth Boldi Zsárkőr útat. Útburkolat javítás miatt teljesen lezárják vasárnapig a Szombathelyi Markusovszki utcát és a Horváth Boldi Zsárkőr útat, közölte a szombathelyi önkormányzat. A város tájékoztatása szerint a két útszakaszon számos repedés és kátyú nehezíti a közlekedést, ezért azonnali beavatkozásra van szükség. A lezárás idején a Markusovszki utcában és a Horváth Boldi Zsárkőr úton parkolni sem lehet. A két útszakasz teljes felújítása később a Top Plus program keretében valósul meg. Háromszor riasztották kidőlt, illetve veszélyessé vált fák miatt a megyei tűzoltókat szerdán, közölte a katasztrófa védelem. Múlnaszecsődön a Kossuth utcában fenyőfák veszélyeztették a gyalogos forgalmat, míg Kőszegszerda helyen a Szombathelyi utcában egy kidőlt fa akadályozta a közlekedést. A körmendi és a szombathelyi hivatásos, valamint a kőszegi önkormányzati és kőszegszerdahelyi önkéntes tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták a fákat, majd megszüntették a forgalmi akadályokat. A beavatkozások során senki sem sérült meg. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt több mint 4 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott, teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. 10 év után újraindul a Népszabadság. Októberben visszatér a Népszabadság, alap pontosan 10 évvel a megszűnése után, október 8-án indul újra, online közéleti újságként és nyomtatott hetilapként. A kiadó a Népszava és a jelen jogaival is rendelkező cég, a főszerkesztői posztot pedig Tóth Ákos tölti be. A Népszava is az új médiacsoport része lesz, tartalmai a Népszabadság hetilapjaiban is megjelennek majd. A Népszabadságot 2016. októberében szüntette meg akkori tulajdonosa. Az Európai Bizottság Európai Írástudási Koalíciót hoz létre, aminek célja az írás és olvasási készségek fejlesztése, valamint az ezen a területen működő európai szereplők közötti együttműködés erősítése, közölte a brüsszeli testület. A koalíció létrehozásának indoka, hogy továbbra is jelentősek az írás és olvasási készségekkel kapcsolatos kihívások Európában. A felmérések azt mutatják, hogy az unióban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
2: Sporthírek.
1: Kanada ellen kezd a májusi németországi jégkorong világbajnokságon a magyar válogatott. A sorozatban harmadik elit vívéjére készülő magyar csapat Düsseldorfban május 15-én az olimpiai ezüstérmes legutóbb VB negyedik Kanadával mérkőzik. Másnap Dánia következik, május 18-án Szlovákia, 19-én Csehország lesz az ellenfél.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Több felé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél. Délután 18 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhús boltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
4: igazítsd hozzá a cipődet is.
3: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod.

0: Tudod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
1: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
2: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Változik a forgalmi rend a körmendi Bástya utcában. Ösztöndíj pályázatot hirdetnek felsőoktatási hallgatóknak. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változik a forgalmi rend a körmendi Bástya utcában. Új forgalmi rend lép életbe a körmendi Bástya utcában az átépítés miatt, közölte a város önkormányzata. A jóváhagyott forgalomtechnikai terv újabb ütemének életbe lépésével autóval nem lehet behajtani a Bástya utcába, a Bem József utca, a Zrínyi Miklós utca, valamint a mozi közfelől. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az ideiglenesen kialakított forgalmi rendet. Meghirdette a Boldog Batyány Stratman László ösztöndíj pályázatot a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára Körmend. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a felsőoktatási hallgatóknak. A részletes kiírás a körmendi önkormányzat honlapján érhető el. Fókuszban a gyermek interaktív ingyenes élménynapot tart a Neuroprofess Szombathelyen szombaton a Pásztor utcai épületben. A szakmai napra pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner is várja az érdeklődőket, tájékoztatott Magyar Marian ügyvezető.
4: A mostani élménynapunknak a központjába a gyermekeket raktuk. Ez is a cím, hogy fókuszban a gyermek, és olyan témákkal próbáljuk a szülőket megérinteni, tehát itt ide az élménynapra azért a szülőket várjuk, nem a gyermeket.

0: diszgráfia, diszkalkulia van a gyereknek a diagnózisában. Őket próbáljuk meg egy kicsit közelebb hozni ahhoz, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg a területen, és ebben segít pszichológus, coach, neurofeedback tréner, gyógytornász, aki egyben táplálkozási tanácsokat is ad.
1: Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit szombaton délután, Molnaszecsődön, közölte a Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A rendezők várják a bohókás öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget kínálnak. 67 éves korában elhunyt Barikó Miklós, aki 44 éven át tanított matematikát, testnevelést és informatikát az oktatási intézményben, közölte a körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Barikó Miklóstól szeptember 28-án 13 órakor vesznek végső búcsút a körmendi temetőben. Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek a miniszterelnök, Hangó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter írt Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök azt írta, hétfő reggel 7:30-kor ülésezik a mentelmi bizottság, és már aznap délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, hogy azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő a kommunikációs és egyéb stratégiai fontosságú műholdak elleni támadások elhárítására. A légiszázad fejlett technológiával, köztük elektronikus hadviselési eszközökkel száll szembe bármiféle olyan fenyegetéssel, amely a brit navigációs, kommunikációs, rakétaindításra figyelmeztető, mobiltelefonos infrastruktúra részét képező vagy meteorológiai műholdakat érné.
2: Sporthírek.
1: Halász Bence is jelölte az év atlétája címre az Európai Szövetségnél. Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díját adó ünnepségen derül fény.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél. Délután 18 fokra melegszik a levegő.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Turmix.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat, cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet. Fáradt lelkem néhány megállóra megpihen. Én aludnék most egyet, az arcom elfedem. És azt képzelem, hogy együtt száguldunk a föld felett.

Vesz egy italra, mi majd a zenét küldjük. Hadd legyen az a pesztrád. A design drogtól lassacskán már minden spanom mizantróp. A hangulatom monalizás közelít a blazírthoz. Totális apátia, nem áll föl, csak

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
3: igazítsd hozzá a cipődet is.
2: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
5: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
6: Hazai turmix, csak magyarok összeturmixolva.
7: Naponta 260 percben.
6: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Yeah! Ooh, baby!
2: Klassz!
1: Kelemen kabátban!

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Biztos bemaradással kezdeni az építkezést a Körmend. Dinamikus szenzoros integrációs terápia is indul. Fakidőlések miatt riasztották a tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Biztos bemaradással kezdeni az építkezést a Körmend. A biztos bemaradás az elsődleges célja az Aegis Körmendnek az új bajnoki szezonban. A szakmai stáb tegnap tartotta a szurkolói ankétot a sportcsarnokban. Mint elhangzott, már tavasszal elkezdték kialakítani az új keretet, amelyben a hazatérő Takács Kristóf mellett több új magyar játékos és három légiós is helyet kapott. Ferenc Csaba szakmai vezető szerint a jelenlegi csapatban is megvan a lehetőség a jó eredményre, de ehhez még sok munka szükséges.
2: Célok. Most jelen pillanatban én azt mondom, hogy a biztos bentmaradás, illetve a klub stabilizálása az anyagi oldalról. Én alkalmasnak érzem ezt a keretet is egyébként jó eredmény elérésére, tehát jó játékosokból áll. Nyilván nagyon sokat kell dolgoznunk még ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, amit mi elvárunk és a szurkok is elvárnak tőlünk. Nem volt egyszerű, meg most sem egyszerű, de dolgozunk és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: A Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye dinamikus szenzoros integrációs terápiát is indít. A foglalkozások állapotfelmérés után egyéni vagy kiscsoportos formában lesznek a bölcsödés óvodáskorú gyerekek számára, tájékoztatott Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézményvezető.
3: A DFIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek. Ez is, mint mindegyik terápián,

0: hiába bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Hétvégére lezárják a Markusovszki utcát és a Horváth Boldizsár körútat. Útburkolat javítás miatt teljesen lezárják vasárnapig a Szombathelyi Markusovszki utcát és a Horváth Boldizsár körútat, közölte a szombathelyi önkormányzat. A város tájékoztatása szerint a két útszakaszon számos repedés és kátyú nehezíti a közlekedést, ezért azonnali beavatkozásra van szükség. A lezárás idején a Markusovszki utcában és a Horváth Boldizsár körúton parkolni sem lehet. A két útszakasz teljes felújítása később a Top Plus program keretében valósul meg. Háromszor riasztották kidőlt, illetve veszélyessé vált fák miatt a megyei tűzoltókat szerdán, közölte a katasztrófa védelem. Munnaszecsődön a Kossuth utcában fenyőfák veszélyeztették a gyalogos forgalmat, míg Kőszegszárda helyen a Szombathelyi utcában egy kidőlt fa akadályozta a közlekedést. A körmendi és a szombathelyi hivatásos, valamint a kőszegi önkormányzati és kőszegszárdahelyi önkéntes tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták a fákat, majd megszüntették a forgalmi akadályokat. A beavatkozások során senki sem sérült meg. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt több mint 4 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott, teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. 10 év után újraindul a Népszabadság. Októberben visszatér a Népszabadság, alap pontosan 10 évvel a megszűnése után, október 8-án indul újra, online közéleti újságként és nyomtatott hetilapként. A kiadó a Népszava és a Jelen jogaival is rendelkező cég, a főszerkesztői posztot pedig Tóth Ákos tölti be. A Népszava is az új médiacsoport része lesz, tartalmai a Népszabadság hetilapjaiban is megjelennek majd. A Népszabadságot 2016. októberében szüntette meg akkori tulajdonosa. Az Európai Bizottság Európai Írástudási Koalíciót hoz létre, aminek célja az írás és olvasási készségek fejlesztése, valamint az ezen a területen működő európai szereplők közötti együttműködés erősítése, közölte a brüsszeli testület. A koalíció létrehozásának indoka, hogy továbbra is jelentősek az írás és olvasási készségekkel kapcsolatos kihívások Európában. A felmérések azt mutatják, hogy az unióban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
2: Sporthírek.
1: Kanada ellen kezd a májusi németországi jégkorong világbajnokságon a magyar válogatott. A sorozatban harmadik elit VB-jére készülő magyar csapat Düsseldorfban május 15-én az olimpiai ezüstérmes legutóbb VB negyedik Kanadával mérkőzik. Másnap Dánia következik, május 18-án Szlovákia, 19-én Csehország lesz az ellenfél.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél. Délután 18 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

péntek délutánt kívánok, 1:42 van, és ezzel meg is érkeztünk a hét utolsó munkanapjának délutánjába. Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig leszek itt az éterben a Körmend FM-en, úgyhogy együtt tölthetjük ezt a pár órát. Jönnek a hétvégi programajánlók, hozunk néhány érdekességet, és persze a jó zenék sem maradnak ki a sorból, úgyhogy most Avril Lavigne után a U2, Ed Sheeran és Dallas Topolja érkezik, érdemes maradni. Indul a péntek délután a Yours Eternally című újdonsággal. Jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: Nézzük a közlekedést is, hiszen ma is érdemes egy kicsit előre tervezni, ha útnak indulnak. Körmenden a Bestya utcában jelenleg egyik irányból sem lehet behajtani, úgyhogy a Bem József utca, az Zrínyi Miklós utca és a Mozi közfelől sem lehet behajtani a Bestya utcába, hiszen javában zajlanak a felújítási munkálatok, úgyhogy érdemes kerülővel számolni. A Körmend-Jákszombathely összekötő úton a Szent Péterfai elágazónál ma is fakivágási munkákra figyelmeztetnek bennünket, úgyhogy itt is érdemes körültekintőbben autózni. A 74-es főúton Győrvár térségében aszfaltmarás miatt útszűkület lassítja a forgalmat, Nádasd és Felső János fa közt pedig kátyúznak a szakemberek. Végül pedig Halastó és Szarvaskent közt kaszálási munkák miatt lehetnek kisebb fennakadások. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, a Körmend FM Facebook üzenetére tudják elküldeni, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon akár rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra és persze egymásra az utakon.
0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
4: igazítsd hozzá a cipődet is.
3: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
5: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
6: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants közöse szólt az elmúlt percekben itt a Körmend FM-en is. Bizony lassan tényleg karnyújtásnyira van a várva vert hétvége, sokaknak már az utolsó munkanap utolsó órái vannak hátra, és bevallom, ilyenkor már én is egyre nehezebben ülök itt bent, mert hiába fújdogál a szél, azért a napsütés igen csak csalogat kifelé. Ha végeztek a munkával, akkor érdemes felkapni egy mellényt, vagy egy vékonyabb átmeneti kabátot, és egy kicsit kinyújtóztatni a lábakat, akár egy séta a városban, akár a Rábapart, vagy a Várkert, most jól eshet egy kis őszi napsütés. A szél pedig még jól is jöhet, kicsit kitisztítja a fejünket, közben pedig lehet fejben összerakni a hétvégét, a teendőket, vagy éppen azt, hogy mi kerüljen a hétvégén az asztalra. Szóval, ha tehetik, használják ki ezt a kellemes délutánt, ha pedig még maradniuk kell a munkahelyen, akkor tartsanak velem itt az éterben, és én igyekszem hozzájárulni a hétvége beindításához néhány jó zenével. Úgyhogy már is jön a Black Eyed Peas és az I Got a Feeling. Jó rádiózást!

Adele és az Oh My God szólt az elmúlt percekben is. Lassan az első óránk végéhez is elérkezünk, pontosan 2-kor Lakosi Gabi hírszerkesztő kolléganőm érkezik a legfontosabb hírekkel és infókkal, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. Aztán a hírek után természetesen folytatjuk a péntek délutánt, ráadásul lesz miről beszélni, többek között benézünk az Aegis Kormant kosár csapatának házatájára is, ugyanis tegnap este szurkolói ankétot tartottak, előtte pedig Ferenc Csaba, a most már a csapat szakmai vezetője még beugrott hozzánk a stúdióba, így aki esetleg lemaradt az ankétról, most tőlünk is hallhat néhány fontos infót a felkészülésről és a csapat körüli történésekről. És persze a zene sem kerül háttérbe, jön Lady Gaga Poker Face című dala, egy korai nagy sláger, ami lassan 20 éve ismerünk. Aztán a hazai alternatív vonalat a Watt Frutti képviseli a Válaszok nélkül című dalával, de hogy a frissebb zenékből is válogassunk, például Calvin Harris és Jazzy közöse, a Satisfy is érkezik majd, úgyhogy várom vissza önöket mindenképpen a hírek után is, addig pedig következzen Alex Kendry és a Bambolé. Jó rádiózást!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Ösztöndíj pályázatot hirdetnek felsőoktatási hallgatóknak. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Új forgalmi rend lép életbe a Körmendi Bástya utcában az átépítés miatt, közölte a város önkormányzata. A jóváhagyott forgalomtechnikai terv újabb ütemének életbe lépésével autóval nem lehet behajtani a Bástya utcába, a Bem József utca, a Zrínyi Miklós utca, valamint a mozi közfelől. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az ideiglenesen kialakított forgalmi rendet. Meghirdette a Boldog Batyány Stratmann László ösztöndíj pályázat.

0: pályázatot a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára körment. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a felsőoktatási hallgatóknak. A részletes kiírás a körmendi önkormányzat honlapján érhető el. Fókuszban a gyermek interaktív ingyenes élménynapot tart a Neuroprofessz Szombathelyen szombaton a Pásztor utcai épületben. A szakmai napra pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner is várja az érdeklődőket, tájékoztatott Magyar Marian ügyvezető.
1: A mostani élménynapunknak a központjába a gyermekeket raktuk. Ez is a címe, hogy Fókuszban a gyermek, és olyan témákkal próbáljuk a szülőket megérinteni, tehát itt ide az élménynapra azért a szülőket várjuk, nem a gyermekeket.

0: idegrendszeri probléma, megkésett fejlődés van a háttérben, vagy ennél súlyosabb, akár autizmus, ADHD, különböző diszkek, diszlexia, diszkráfia, diszkalkulia van a gyereknek a diagnózisában. Őket próbáljuk meg egy kicsit közelebb hozni ahhoz, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg a területen, és ebben segít pszichológus, coach, neurofeedback tréner, gyógytornász, aki egyben táplálkozási tanácsokat is ad.
1: Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit szombaton délután, Molnaszecsődön, közölte a Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A rendezők várják a bohókás öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget kínálnak. 67 éves korában elhunyt Barikó Miklós, aki 44 éven át tanított matematikát, testnevelést és informatikát az oktatási intézményben, közölte a Körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Barikó Miklóstól szeptember 28-án 13 órakor vesznek végső búcsút a körmendi temetőben. Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek a miniszterelnök, Hangó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter írt Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök azt írta, hétfő reggel 7:30-kor ülésezik a mentelmi bizottság, és már aznap délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, hogy azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő a kommunikációs és egyéb stratégiai fontosságú műholdak elleni támadások elhárítására. A légi század fejlett technológiával, köztük elektronikus hadviselési eszközökkel száll szembe bármiféle olyan fenyegetéssel, amely a brit navigációs, kommunikációs, rakétaindításra figyelmeztető, mobiltelefonos infrastruktúra részét képező vagy meteorológiai műholdakat érné.
2: Sporthírek.
1: Halász Bence is jelölte az év atlétája címre az Európai Szövetségnél. Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díját adó ünnepségen derül fény.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugaton csak nem zavartalan lesz a napsütés, máshol időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, a délutáni órákban 21 fokra van kilátás.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: hallom.
1: Újabb óra indult el a délutánból itt a Város Rádiójában a 99.8-on. Én továbbra is Tóth Cili vagyok, egy perccel 2:45 után járunk, és hamarosan egy érdekes beszélgetést hozok. A hétvégén ugyanis elrajtol a kosárlabda bajnokság, tegnap este pedig szurkolói ankétot tartott az Aegis Körment szakmai stábja. Aki esetleg lemaradt a találkozóról, most nálunk részben bepótolhatja, hiszen mindjárt érkezik a Ferenc Csabával készült beszélgetésünk, de természetesen a zene is marad velünk ebben az órában is. Blanka szólóját követően most Harry Styles érkezik az Aperture című újdonságával. Jó rádiózást!

0: Tegnap este 6 órakor szurkolói ankétot tartott X Körment szakmai stábja, ahol szó esett a felkészülésről, a hétvégi rajtoló bajnokságról és természetesen a csapat körüli aktualitásokról is. A szurkolók pedig ezúttal is feltehették kérdéseiket. A találkozót megelőzően hozzánk is beugrott a csapat korábbi kapitánya Ferenc Csaba, aki immár szakmai vezetőként dolgozik a klubnál. Vele is ugyanezekről a témákról beszélgettünk, úgyhogy a következőkben ezt a beszélgetést hallhatják itt, a Körment FM-en. Ferenc Csaba, szakmai vezető. Köszöntelek és téged kérdezlek, hogy készültetek a szezonra, hogy látod így kívülről, illetve hát nyilván a csapat kohéziót is azért érzékelette is, hogy milyen belülről is a csapat összeállt-e, és hogy mit vártok ettől a szezontól.
1: Én is köszöntelek téged, és köszönöm, hogy itt lehettek, illetve köszöntöm a hallgatókat.
2: Nem is tudom, hol kezdjem, talán március-áprilisnál kellene kezdeni, amikor megkaptuk ezt a lehetőséget Kocsis Tamással, és egyből elkezdtünk dolgozni. A fejünkben megvolt az, hogy hogyan nézhet ki erre a szezonra a csapat. Nem volt titok, hogy Takács Kristófot mindenképpen szerettük volna hazahozni. Sokat beszéltünk vele, és szerencsére sikerült is. Biztos vagyok benne, hogy nagy segítségére lesz a csapatnak, nagyon bízunk benne. Illetve a másik nagy kiszemeltünk, ugye Csuti Kornél volt, aki szintén sokat tud segíteni a csapatnak, ezt bizonyította a felkészülési mérkőzéseken is, és ugye adva volt a három-négy ember, aki tehát a felnőttek között maradt, meg ugye a fiatalok. Zazi, Levi, Bojan, stb. Peti. És ugye hozzájuk kellettek még a légiósok, viszont még mivel ugye a két magyar szabálynak meg kell felelni, ezért szerettünk volna még egy olyan magyart, aki tényleg fel lehet rakni a pályára, és hozzá tud tenni érdemben a csapat eredményességéhez. Úgyhogy szerettünk volna még egyet, és ekkor jött Kohil Erik, aki szerintem szintén bizonyította, hogy hasznos tagja tud lenni a csapatnak, és ezután ugye jött a légiós kiválasztás. Na hát az nem volt könnyű, tehát nagyon sok játékost megnéztünk. Onnan azt kell tudni, hogy megváltozott az egész légiós piac, és nagyon nehéz dolgunk volt. Tudni kell, hogy a környező országok elviszik azokat a játékosokat, amiket mi egész nyáron ugye szerettünk volna idehozni, illetve nézegettünk, hiszen most, mivel átalakult az egész piac, eddig ugye Magyarország volt az a hely, illetve az a bajnokság, ahonnan a jó játékosok tovább tudtak lépni a nívósabb bajnokságokba. Most ez sajnos megváltozott, és előlépett a lengyel, a szlovák, a román, de még mondhatnám Koszovót is, és sokkal több pénzt tudnak fizetni a külföldi játékosoknak, ezáltal mi nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Nem csak mi, szinte az összes magyar csapat, legalábbis akik olyan szinten vannak anyagilag, mint mi. És ugye ezt mind figyelembe véve nagyon nehéz dolgunk volt, folyamatosan néztük a játékosokat, konzultáltunk menedzserekkel, küldtük ki az ajánlatokat, amelyeket rendszeresen visszadobtak, és sajnos nem fogadtak el. Volt olyan játékos, aki most például a Real Frigában játszik, és 30 pontos átlaga van, tehát a Bajnokok Ligája selejtező sorozatok, tehát ilyen játékost is kinéztünk és küldtünk ajánlatot, sajnos nem fogadta el, de teljesen mindegy. Most már ugye kiválasztottuk ezután a három légiósunkat, akik szerintem hasznára tudnak lenni a csapatnak, és segítik, vagy segíteni fognak minket a céljaink elérésében. És ugye itt kanyarodunk oda, hogy mik a célok. Hát a célok azok most jelen pillanatban én azt mondom, hogy a biztos bentmaradás, illetve a klub stabilizálása az anyagi oldalról. Ahhoz én nem tudok nagyon sok mindent hozzáfűzni, mert nyilván nem én vagyok az, akinek erről beszélnie kell, illetve én nem is vagyok annyira tisztában ezekkel a dolgokkal. Én azzal vagyok tisztában, hogy nekünk mennyi pénz állt rendelkezésünkre, és azt hogy tudtuk felhasználni. Na itt volt az, hogy ugye megvolt a légiós keretre az összeg, elvileg, és most ott tartunk, hogy tehát úgy igazoltuk a három légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell negyedik, megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy negyedik játékost. Ez az összeg már a rendelkezésre, sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e negyedik légiós, ez majd a jövő zenéje. Mi szerettünk volna, de most igazából ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Én alkalmasnak érzem ezt a keretet is egyébként jó eredmény elérésére, tehát jó játékosokból áll. Nyilván nagyon sokat kell dolgoznunk még ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, amit mi elvárunk, és a szurkolók is elvárnak tőlünk. Nagyjából így zajlott ez a nyár. Nem volt egyszerű, meg most sem egyszerű, de dolgozunk is, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.

0: Ferenc Csaba tegnap délután csak egy rövid időre tudott beugrani hozzánk a stúdióba, hiszen éppen edzésről érkezett, és az esti szurkolói ankét előtt meglehetősen szűkös volt az ideje, ennek ellenére arra volt lehetősége, hogy röviden meséljen nekünk a csapatról, a felkészülésről és arról, hogy hogyan várják az új bajnokság rajtját. Mert hogy hétvégén már indul a szezon, és nyilván sokakat érdekel, hogy merre tart a város kosárlabda csapata, milyen munkán vannak túl, és mire számíthatnak a következő időszakban. Ferenc Csabával beszélgettünk Körmend FM stúdiójában. Mennyire fiatal egyébként most a csapat?
1: Eléggé fiatal. Tehát az, hogy én kiestem, abba hagytam a játékot, az eléggé lehúzta az átlag életkort. Tehát én voltam az, aki felvitte. Nyilván van egy-két rutinosabb játékos, de tehát a csapat nagy része még fiatal, és még sokat kell fejlődniük ahhoz, hogy tényleg igazi jó játékosokká váljanak, de adott a lehetőség nekik, azt meg fogják kapni. Nyilván prioritás számunkra, hogy a magyar játékosok tényleg nagy lehetőséget kapjanak, és jobbakká váljanak, mivel felállítottunk egy 3 éves koncepciót, amin szeretnénk véghaladni. Reméljük, hogy sikerülni fog, és ezeknek a magyar játékosoknak ebbe óriási szerepe lesz.
0: Most, hogyha már így említetted, hogy ugye te voltál az átlag életkor csúcsa a csapatnál, mondjuk úgy a kispadra ültél, máshonnan nézed a mérkőzéseket majd, illetve más szemszögből látod a csapatot. Mennyire volt egyszerű ezt így feldolgozni magadba, és hogy tudsz együttműködni az edzői stábbal, illetve a vezetőséggel?
1: Először is az edzői stáb. Úgy gondolom, hogy mi nagyon jól tudunk együttműködni. Mindent megbeszélünk ugye Tatuval, illetve a Marcival és Bencével is, tehát nagyon sokat kommunikálunk, mindig próbálunk javítani, tisztában vagyunk vele, hogy még nekünk is kell tanulni sokat, de úgy érzem, hogy jó úton haladunk, és tényleg mindent megteszünk azért, hogy mindenkiből kihozzuk a maximumot, és nyilván a csapatból is kihozzuk a maximumot. Az, hogy az átállás hogy zajlott, az szerintem annak még most sincs vége, mert hát elég furcsa úgy ott ülni, hogy tényleg most átkerültem a másik oldalra, és furcsa is, tehát szó se róla, tényleg szokatlan még szoknom kell, és fejbe is ugye át kell állnom, főleg akkor, amikor tudom, hogy igazából hol a Bibi, és ott ülök, és segítenék, de ugye már nem lehet, már más a helyzet, de ez van most már, ezt meg kell érteni nekem is, hogy 41 éves vagyok, ennek eljött az ideje, és most máshogyan próbálom segíteni ezt a klubot, és remélem, hogy jó ideig fog tartani, és eredményesek leszünk.
0: Neked alapvetően azért a pályán szerzett tudásodat, azt most tudod kamatoztatni.
1: Így van, próbálok segíteni a fiatalabbaknak bizonyos szituációkban, hogy mikor, mit kellene csinálniuk, többnyire hallgatnak rám, és természetesen próbálok segíteni mindenkinek a tapasztalatommal, főleg a szituációkban, hogy mikor, hova kellene segíteni, hogy kell helyezkedni, sok mindenbe próbálok. Nyilván van más feladatom is, elég sok, de nem baj, mert élvezem, és tényleg ott próbálok segíteni, ahol csak tudok. Nekem ez a csapat, ez a szívem csücske, és az is marad mindig. Mindent megpróbálok annak érdekében, hogy tényleg ez a csapat visszakerüljön arra a szintre. Már nem csak én próbálok meg, hanem nyilván az egész szakmai stáb, a klub dolgozóitól elkezdve a játékosokig, hogy ez a csapat visszakerüljön arra a szintre, ami ahova való és amit megérdemel.
0: És a vezetőség hogy látja a munkádat?
1: Ezt igazából tőlük kell megkérdezni. Tényleg én próbálok mindenkivel kommunikálni. Ez is egy feladatom, hogy tényleg rendben legyen minden a csapat körül. Tehát ami az én nekem van közöm. Itt gondolok ugye a játékosokra, a kapcsolatokra, a kohézióra. Tehát minden olyan dologra, ami nagyon fontos egy csapat életében. Biztos, hogy vannak hibák, és biztos, hogy én is fogok hibázni, és lehet, hogy hibáztam is már. Ez benne van, de én arra törekszem, hogy ez minél kevesebbszer forduljon elő, és tényleg minél hasznosabb legyek a tapasztalatommal, a hozzászólásaimmal, a csapat sikeressége. Tehát minél többet hozzá tudjak tenni.

Ferenc Csaba tegnap délután csak egy rövid időre tudott beugrani hozzánk a stúdióba, hiszen éppen edzésről érkezett, és az esti szurkolói ankét előtt meglehetősen szűkös volt az ideje, ennek ellenére arra volt lehetősége, hogy röviden meséljen nekünk a csapatról, a felkészülésről és arról, hogy hogyan várják az új bajnokság rajtját. Mert hogy hétvégén már indul a szezon, és nyilván sokakat érdekel, hogy merre tart a város kosárlabda csapata, milyen munkán vannak túl, és mire számíthatnak a következő időszakban. Néhány hasznos infót megtudtunk a kosárcsapatról. Ferenc Csabának ezúton is köszönöm, hogy bejött hozzánk, és egy kicsit beavatott bennünket az Aegis Körmend kosárcsapatának a jelenlegi körülményeibe, hogy miként vágnak neki a következő szezonnak. Kitartást kívánok ezúton is nekik hozzá, illetve sikeres mérkőzéseket. Hajrá, Körmend!

Lassan ennek az órának is a végéhez érünk, 3-kor pedig Lakosi Gabi érkezik a legfontosabb hírekkel, infókkal. A következő órában sem maradunk érdekességek nélkül, hiszen egy kicsit belelapozunk a kalendáriumba, és körbenézünk a térségben is, hiszen a hétvégére most is akad néhány program. Megnézzük, hogy hová érdemes elindulni, milyen rendezvények várják a Körmenden és a környéken élőket. Érdemes tehát maradni, a hírek után folytatjuk a péntek délután itt a Körmend FM-en, most pedig Lady Gaga és a Poker Face indul.

0: Közlekedési információk.
1: Egy fontos közlekedési info az M80-as autóútról, teljes útzár van érvényben, úgyhogy aki erre indulna, mindenképpen számoljon azzal, hogy az autóúton jelenleg nem lehet közlekedni, érdemes a 8-as számú főutat használni. Frontálisan összeütközött két személygép, kocsi Szentgotthárd és Körment közt, mégpedig Rönök közelében. Mind a két járműbe beszorult egy-egy ember. Őket kiszabadították, majd kiemelték és átadták a mentőknek. A műszaki mentés jelenleg is zajlik, így teljes szélességében lezárták az M80-as autóutat, úgyhogy érdemes mindenképpen az autóútra való felhajtás előtt tájékozódni.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Biztos bennmaradással kezdeni az építkezést a Körmend. Dinamikus szenzoros integrációs terápia is indul. Fakidőlések miatt riasztották a tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Biztos bennmaradással kezdeni az építkezést a Körmend. A biztos bennmaradás az elsődleges célja az Aegis Körmendnek az új bajnoki szezonban. A szakmai stáb tegnap tartotta a szurkolói ankétot a sportcsarnokban. Mint elhangzott, már tavasszal elkezdték kialakítani az új keretet, amelyben a hazatérő Takács Kristóf mellett több új magyar játékos és három légiós is helyet kapott. Ferenc Csaba szakmai vezető szerint a jelenlegi csapatban is megvan a lehetőség a jó eredményre, de ehhez még sok munka szükséges.
2: Célok. Most jelen pillanatban én azt mondom, hogy a biztos bentmaradás, illetve a klub stabilizálása az anyagi oldalról. Én alkalmasnak érzem ezt a keretet is egyébként.

0: eredmény elérésére, tehát jó játékosokból áll. Nyilván nagyon sokat kell dolgoznunk még ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, amit mi elvárunk, és a szurkok is elvárnak tőlünk. Nem volt egyszerű, meg most sem egyszerű, de dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: A Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye dinamikus szenzoros integrációs terápiát is indít. A foglalkozások állapotfelmérés után egyéni vagy kiscsoportos formában lesznek a bölcsödés óvodáskorú gyerekek számára, tájékoztatott Lakosi Né Dobronics Zsuzsa tagintézményvezető.
2: A DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek. Ez is, mint mindegyik terápián,

0: jogosultságot, amivel aztán majd a terápiába bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Hétvégére lezárják a Markusovszki utcát és a Horváth Boldizsár körútat. Útburkolat javítás miatt teljesen lezárják vasárnapig a Szombathelyi Markusovszki utcát és a Horváth Boldizsár körútat, közölte a szombathelyi önkormányzat. A város tájékoztatása szerint a két útszakaszon számos repedés és kátyú nehezíti a közlekedést, ezért azonnali beavatkozásra van szükség. A lezárás idején a Markusovszki utcában és a Horváth Boldizsár körúton parkolni sem lehet. A két útszakasz teljes felújítása később a Top Plus program keretében valósul meg. Háromszor riasztották kidőlt, illetve veszélyessé vált fák miatt a megyei tűzoltókat szerdán, közölte a katasztrófa védelem. Mulnaszecsődön a Kossuth utcában fenyőfák veszélyeztették a gyalogos forgalmat, míg Kőszegszerdahelyen a Szombathelyi utcában egy kidőlt fa akadályozta a közlekedést. A körmendi és a szombathelyi hivatásos, valamint a kőszegi önkormányzati és kőszegszerdahelyi önkéntes tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták a fákat, majd megszüntették a forgalmi akadályokat. A beavatkozások során senki sem sérült meg. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt több mint 4 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott, teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. 10 év után újraindul a Népszabadság. Októberben visszatér a Népszabadság, alap pontosan 10 évvel a megszűnése után, október 8-án indul újra, online közéleti újságként és nyomtatott heti lapként. A kiadó a Népszava és a jelen jogaival is rendelkező cég, a főszerkesztői posztot pedig Tóth Ákos tölti be. A Népszava is az új médiacsoport része lesz, tartalmai a Népszabadság heti lapjaiban is megjelennek majd. A Népszabadságot 2016. októberében szüntette meg akkori tulajdonosa. Az Európai Bizottság Európai Írástudási Koalíciót hoz létre, aminek célja az írás és olvasási készségek fejlesztése, valamint az ezen a területen működő európai szereplők közötti együttműködés erősítése, közölte a brüsszeli testület. A koalíció létrehozásának indoka, hogy továbbra is jelentősek az írás és olvasási készségekkel kapcsolatos kihívások Európában. A felmérések azt mutatják, hogy az unióban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
2: Sporthírek.
1: Kanada ellen kezd a májusi németországi jégkorong világbajnokságon a magyar válogatott. A sorozatban harmadik elit vívéjére készülő magyar csapat Düsseldorfban május 15-én az olimpiai ezüstérmes legutóbb VB negyedik Kanadával mérkőzik. Másnap Dánia következik, május 18-án Szlovákia, 19-én Csehország lesz az ellenfél.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugaton csak nem zavartalan lesz a napsütés, máshol időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, a délutáni órákban 21 fokra van kilátás.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

legfrissebb óra indult útnak itt a Körmend FM-en, pontosan 3:45 van, továbbra is Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig biztosan így lesztek önökkel a hét utolsó délutánján, addig pedig azon vagyok, hogy azt a néhány órát, ami még hátra van a munkaidőből, egy kicsit felpörgessük, és gyorsabban teljen a péntek délután. Jó kis dalokkal nyitottuk ezt az órát, és a folytatásban sem váltunk ritmust, el is érkezik a Green Day, tőlük pedig a Holiday szól. Jó rádiózást!

Miley Cyrus és a Jaded szólt az imént itt a 99.8-on, és ha már szeptember 25-e van, akkor lapozzunk bele egy kicsit a kalendáriumban. Ma az Eufrozina és a Kende ünnepli a névnapját, de köszönhetjük többek közt a Kleofásokat, a Kliót, a Miklóst, a Mikoltot, a Nikolettet és a Rikartát is. A régi kalendáriumok szerint szeptember vége már az őszi munkák időszaka volt, és ehhez az időszakhoz természetesen az esőt is hozzá kötötték. Nos, tegnap azért kaptunk belőle egy kis ízelítőt, úgyhogy az időjárás most legalább egy ponton szépen hozta a kalendáriumot. Ilyenkor zajlott több helyen a vetés, és hát úgy tartották, hogy innentől már az őszi esőknek is eljön az ideje. Szóval tényleg benne járunk az őszben, bár ezt a mai napsütésből elég nehéz elhinni. És természetesen, ha önök közt is valaki van, aki ma ünnepel, akár a névnapját, vagy születésnapját, vagy egyéb évfordulót, akkor a következő dal nekik szól. Ez nem más, mint a No Doubt és a Don't Speak.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
3: igazítsd hozzá a cipődet is.
2: Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
5: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: közlekedési információk.
1: Halálos baleset történt az M80-as autóton Rönök közelében tart a helyszínen, és ezért a Szentgotthárd felé tartókat leterelik a régi 8-as számú főútra. A vasi rendőrség közlése szerint két személyautó ütközött frontálisan, a balesetben két ember életét vesztette. Az M80-as autó 183-as kilométer szelvényénél teljes az útlezárás, a következő órákban a rendőrök a forgalmat Rönöknél és Szentgotthárdnál is a 8-as főútra terelik.
0: 99.8.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Nézzük, milyen programok várják Önöket a hétvégén a térségben. Kezdjük Körmenden, szombaton este 6 órától a Református templomban hallgathatják meg a Benned szól a dal című koncertet. Szekeres Tamás mellett Kovács Zalán László tuba művész és Kovács Dudás Klára citara művész és színpadra lép. Nem csak klasszikus művek csendülnek fel, hanem ismert omega dalok is. A részvétel ingyenes, a szervezők azonban adományokat szívesen fogadnak. Ha pedig maradnának a hagyományőrző közösségi programok mellett, akkor Molna Szecsődön szombaton szüreti mulatsággal várják az érdeklődőket. A program délután 2:30-kor kezdődik, úgyhogy aki szeretne egy kis őszi hangulatot, zenét és közösségi élményt, annak érdemes lesz ellátogatni a településre, de Nagy Mizdóra is érdemes ellátogatni. Itt is a hétvégén köszöntik az őszt egy szüreti délután keretében. Itt is érdemes körülnézni, 3 órakor a közösségi háznál lesz a gyülekező, és innen indul majd a program, és a Szőlőhegy hegykapu lesz a cél. Itt a helyszínen kézműves sportékákat vásárolhatnak, incsiklandozó ételeket kóstolhatnak, de lesz lehetőség fogatozásra, traktorozásra is, szóval érdemes lesz ellátogatni Nagy Mizdóra is. Ezen a hétvégén tehát van miből válogatni a térségben, zene, hagyomány, közösségi program, és már is tartalmasan telik a szombat. Baby,

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

Zed és Lin Payne, Get Loud című közösre forgatta 99-80, és lassan ennek az órának is a végéhez érünk. Négykor pedig ismét Lakossi Gabi hozza a legfontosabb híreket, infokat, utána pedig útjára indítjuk a hét utolsó délutánjának utolsó óráját is. És hogyha már ebben az órában szó esett a hétvégi szabadtéri programokról, akkor természetesen az sem mindegy, hogy milyen időjárásra számíthatunk hozzájuk. Így Pétervári Tibor, a Hungaromet Vasi észlelő járulja majd el, hogy mit tartogat számunkra a hétvége időjárása. És a körmini mozi kínálatát is megnézzük, úgyhogy lesz még miről beszélni az utolsó órában is. Tartsanak velem, de a hírek előtt még Gloria Estefan következik, tőle pedig a Reach szól most itt, a Körmend FM-en.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Ösztöndíj pályázatot hirdetnek felsőoktatási hallgatóknak. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Új forgalmi rend lép életbe a Körmendi Bástya utcában az átépítés miatt, közölte a város önkormányzata. A jóváhagyott forgalomtechnikai terv újabb ütemének életbe lépésével autóval nem lehet behajtani a Bástya utcába, a Bem József utca, a Zrínyi Miklós utca, valamint a mozi közfelől. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az ideiglenesen kialakított forgalmi rendet. Meghirdette a Boldog Batyány Stratmann László ösztöndíj pályázatot a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára Körmend. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a felsőoktatási hallgatóknak. A részletes kiírás a Körmendi Önkormányzat honlapján érhető el. Fókuszban a gyermek interaktív ingyenes élménynapot tart a Neuroprofessz Szombathelyen szombaton a Pásztor utcai épületben. A szakmai napra pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner is várja az érdeklődőket, tájékoztatott Magyar Marian ügyvezető.
2: A mostani élménynapunknak a központjába a gyermekeket raktuk, ez is a cím, hogy Fókuszban a gyermek, és olyan témákkal próbáljuk a szülőket megérinteni, tehát itt ide az élménynapra azért a szülőket várjuk, nem a gyermeket.

0: máfia diszkalkulia van a gyereknek a diagnózisában. Őket próbáljuk meg egy kicsit közelebb hozni ahhoz, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg a területen, és ebben segít pszichológus, coach, neurofeedback tréner, gyógytornász, aki egyben táplálkozási tanácsokat is ad.
1: Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit szombaton délután, Molnaszecsődön, közölte a Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A rendezők várják a bohókás öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget kínálnak. 67 éves korában elhunyt Barikó Miklós, aki 44 éven át tanított matematikát, testnevelést és informatikát az oktatási intézményben, közölte a körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Barikó Miklóstól szeptember 28-án 13 órakor vesznek végső búcsút a körmendi temetőben. Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek a miniszterelnök, Hangó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter írt Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök azt írta, hétfő reggel 7:30-kor ülésezik a mentelmi bizottság, és már aznap délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, hogy azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 két oldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő a kommunikációs és egyéb stratégiai fontosságú műholdak elleni támadások elhárítására. A légiszázad fejlett technológiával, köztük elektronikus hadviselési eszközökkel száll szembe bármiféle olyan fenyegetéssel, amely a brit navigációs, kommunikációs, rakétaindításra figyelmeztető, mobiltelefonos infrastruktúra részét képező vagy meteorológiai műholdakat érné.
2: Sporthírek.
1: Halász Bence is jelölte az év atlétája címre az Európai Szövetségnél. Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díját adó ünnepségen derül fény.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugaton csak nem zavartalan lesz a napsütés, máshol időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, a délutáni órákban 21 fokra van kilátás.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

El is indult a délután utolsó órája is, egy perccel negyedöt után járunk. Én Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, mert csak alig 45 percnyi időnk van hátra, viszont ebben az órában sem maradunk hasznos és érdekes tartalmak nélkül, hiszen hamarosan megnézzük, hogy mit kínál a hétvégére a Körmendi mozi, aztán pedig állandó időjárás szakértőnk, Péter Vári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője érkezik hozzánk az előrejelzéssel. Kiderül, hogy mire számíthatunk a hétvégén, és hogy amikor elindulunk otthonról, akkor szükség lesz esernyőre, vagy éppen az esőkabátra. Mindezek mellé pedig természetesen jönnek a jó zenék is. Tartsanak velem tehát ebben a rövid kis időben még Ellie Goulding, után Luis Fonsi, Daddy Yankee és Justin Bieber közösét pörgetem. Szól a Despacito.

0: Közlekedési információk.
1: Halálos baleset történt az M80-as autóton Rönök közelében tart a helyszínen, és ezért a Szent Gotthárd felé tartókat leterelik a régi 8-as számú főútra. A vasi rendőrség közlése szerint két személyautó ütközött frontálisan, a balesetben két ember életét vesztette. Az M80-as autó 183-as kilométer szelvényénél teljes az útlezárás, a következő órákban a rendőrök a forgalmat Rönöknél és Szent Gotthárdnál is a 8-as főútra terelik.
0: 99.8 Rádhangolva.

0: Mozi ajánló.
1: A hétvégi programok mellett a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház is várja az érdeklődőket, nézzük a kínálatot. Már ma este is van lehetőség mozizni, 7 órától a Bosszúállók végjáték ráadás változatát vetítik, a több mint 3 órás Marvel film ráadás verziója az eredeti sztori mellett exkluzív betekintést is tartalmaz a következő Bosszúállók filmhez, így a rajongóknak most ismét alkalom nyílik nagy vásznon megnézni a történetet. Szombaton aztán már a családos programok közül is lehet válogatni, délután 3 órakor érkezik a Verdák, amelyben Villám McQueen a 66-os út egyik kisvárosába ragad, és miközben a versenyre készül, egészen más dolgokat is felidéz az életről. A film egyébként most a 20. évforduló alkalmából tér vissza a mozivászonra. 6 előtt pedig 17:20-tól a Félrelépni szabad című magyar vígjáték következik, egy párkapcsolat, egy ártatlannak induló játék, aztán persze jönnek a félreértések, kísértések és a bonyodalmak. A film 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Este 7-kor pedig ismét Bosszúállók vígjáték ráadásra válthatnak jegyet, de ugyanez a 3 film szerepel vasárnap is a programban, 15-kor a Verdák, 17:20-kor a Félrelépni szabad, este 7-kor pedig a Bosszúállók. Jó mozizást kívánok a hétvégére!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Indulj el a tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Holness, a Revajana és a Time Lapse the Soul című legfrissebb közös forgott a 99.8-on, és ahogy hallhatták már az előző órában is, programokból a hétvégén biztosan nem lesz hiány, de hogy az időjárás közbeszól-e, és hogy mire számíthatunk a következő napokban, azt most Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől tudhatják meg.
1: Megint anticiklon épül ki, úgyhogy száraz időszak következik, most elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Általában mérséket lesz a szél is, hát most már majd legyengül, képül az anticiklon is. Az éjszaka kifejezetten hűvösség, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében. 20-25 között lesz, de jobb arra a 25-höz közelebb. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jön, az anticiklon észak-kelet felől húzódik belénk, eleinte ilyen keleties, majd délkeleties lesz az áramlás, úgyhogy abban hideg levegő nem érkezik, de mivel hosszúak az éjszakák, hát a fagyzugokba, Borsodba, Nógrádba akár 1-2 fokig is lehűlhet nálunk, ilyen 5-10 fok között lesz jellemzően széltől függően, meg a hosszú, a felhő ezektől függően annyi, hogy még hajnalba tött képződhet, de ezek rövid életű ködök lesznek, tehát gyorsan feloszlik, viszonylag eseménytelen lesz az idő. A hétvégén is, meg gyakorlatilag a jövő hét is végig ilyen száraz idővel telik. Most már az a szerencse, hogy alacsonyabbak a közepek, hát tegnapi napi átlagok csak ilyen 12 fok körül mozogtak, és a párolgás olyan nagy, de gyakorlatilag a csapadék, hát volt, aki azt mondta nekem, a felisszák a tyúkok, csak annyi volt. Tehát 2 és 4 milliméter volt a megyében, ugye átlagosan. Hát ez csak olyan 2-3 centire nedvesítette meg a talaj, de utána a szeles időben gyorsan kipárolok, tehát az aszály az ugyanúgy tart még mindig. Hát ugye 28 mm volt augusztusban, most 23 körül van a szeptemberi csapadék, ez is csak olyan fele, se egészen az átlagnak, úgyhogy az még arra várni kell, hogy valamit is érjen. Az, valaki leás egy alsó nyomnyit, látja, hogy ott már tiszta, száraz, kemény a talaj. Ugye a szeptember utolsó napjaiban, október első napjaiban ez ilyen indián nyárnak lehet mondani. Közepek ugye az éjszakák nagy kontrasztban vannak a nappalokkal, ezért ilyen átlagosnak mondható napi átlagok lesznek, majd 13-14 fok körül a napi közép. Reggel jól fel kell öltözni, de napközben biztos lekerül a kis kabát, úgyhogy inkább ilyen pólós idők lesznek a déli, kora délutáni órákban. Talajmentén már én is mértem az előző napokban ilyen 2-3 fokot, tehát az már a paprikának, paradicsomnak, a padlizsának nem annyira tetszik. Növények azok, amik még kit lehetnek, a muskák, különösen azok bírják ezt az éjszakai hűvöset.
0: Kellemes időben lesz részünk a hétvégén, annak ellenére is, hogy a reggelek azért már hűvösek lesznek, napközben aztán lekerülhetnek a pulóverek, a kiskabátok, de ha később indulnának valahonnan haza, vagy éppen elhúzódik az esti program, akkor az a bizonyos kiskabát vagy pulóver mindenképpen legyen kéznél. Pétervári Tibornak, a Hungaromet vasi észlelőjének pedig köszönjük az előrejelzést.

Hősök, és az egyszer szólt itt a Körmend FM-en, és ezzel lassan a péntek délután végéhez is megérkeztünk, úgyhogy mára én is elköszönök Önöktől. Remélem kellemesen telt ez a néhány óra is, és sikerült egy kis zenével, helyi hírekkel, érdekességekkel, meg programajánlókkal elkísérni Önöket a hét utolsó munkanapján, és most pedig tényleg lassan mindenkinél itt az idő, hogy egy kicsit lelassítsanak, hátrahagyják a hétköznapok rohanását, és elkezdődhet a hétvége, akár pihenéssel, akár családi programmal, barátokkal, kirándulással, vagy egy jó mozival töltik. Remélem, hogy jut majd idő arra is, ami igazán feltölti. Önöket köszönöm, hogy ma is velem tartottak, és hogy bekapcsolták a Körmend FM-et. Tóth Cili voltam, hétfőn pedig ismét itt leszek Önökkel délután 1 és 5 óra közt. Addig is vigyázzanak magukra, használják ki a hétvégét, pihenjenek, töltődjenek, és legyen nagyon szép hétvégéjük.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermek.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Biztos bemaradással kezdeni az építkezést a Körmend. Dinamikus szenzoros integrációs terápia is indul. Fakidőlések miatt riasztották a tűzoltókat, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Biztos bemaradással kezdeni az építkezést a Körmend. A biztos bemaradás az elsődleges célja az Aegis Körmendnek az új bajnoki szezonban. A szakmai stáb tegnap tartotta a szurkolói ankétot a sportcsarnokban. Mint elhangzott, már tavasszal elkezdték kialakítani az új keretet, amelyben a hazatérő Takács Kristóf mellett több új magyar játékos és három légiós is helyet kapott. Ferenc Csaba szakmai vezető szerint a jelenlegi csapatban is megvan a lehetőség a jó eredményre, de ehhez még sok munka szükséges.
6: Célok. Most jelen pillanatban én azt mondom, hogy a biztos bentmaradás, illetve a klub stabilizálása az anyagi oldalról. Én alkalmasnak érzem ezt a keretet is egyébként jó eredmény elérésére, tehát jó játékosokból áll. Nyilván nagyon sokat kell dolgoznunk még ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, amit mi elvárunk és a szurkok is elvárnak tőlünk. Nem volt egyszerű, meg most sem egyszerű, de dolgozunk és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
5: A Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye dinamikus szenzoros integrációs terápiát is indít. A foglalkozások állapotfelmérés után egyéni vagy kiscsoportos formában lesznek a bölcsödés óvodáskorú gyerekek számára, tájékoztatott Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézményvezető.
7: A DFIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek. Ez is, mint mindegyik terápiánk, egy állapotfelmérést követően vehető igénybe. Tehát a plakátok

0: a jogosultságot, amivel aztán majd a terápiába bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Hétvégére lezárják a Markusovszki utcát és a Horváth Boldi Zsár körútat. Útburkolat javítás miatt teljesen lezárják vasárnapig a Szombathelyi Markusovszki utcát és a Horváth Boldi Zsár körútat, közölte a szombathelyi önkormányzat. A város tájékoztatása szerint a két útszakaszon számos repedés és kátyú nehezíti a közlekedést, ezért azonnali beavatkozásra van szükség. A lezárás idején a Markusovszki utcában és a Horváth Boldi Zsár körúton parkolni sem lehet. A két útszakasz teljes felújítása később a Top Plus program keretében valósul meg. Háromszor riasztották kidőlt, illetve veszélyessé vált fák miatt a megyei tűzoltókat szerdán, közölte a katasztrófa védelem. Mulnaszecsődön a Kossuth utcában fenyőfák veszélyeztették a gyalogos forgalmat, míg Kőszegszerda helyen a Szombathelyi utcában egy kidőlt fa akadályozta a közlekedést. A körmendi és a szombathelyi hivatásos, valamint a kőszegi önkormányzati és kőszegszerdahelyi önkéntes tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták a fákat, majd megszüntették a forgalmi akadályokat. A beavatkozások során senki sem sérült meg. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt több mint 4 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott, teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. 10 év után újraindul a Népszabadság. Októberben visszatér a Népszabadság, alap pontosan 10 évvel a megszűnése után, október 8-án indul újra, online közéleti újságként és nyomtatott hetilapként. A kiadó a Népszava és a jelen jogaival is rendelkező cég, a főszerkesztői posztot pedig Tóth Ákos tölti be. A Népszava is az új médiacsoport része lesz, tartalmai a Népszabadság hetilapjaiban is megjelennek majd. A Népszabadságot 2016. októberében szüntette meg akkori tulajdonosa. Az Európai Bizottság Európai Írástudási Koalíciót hoz létre, aminek célja az írás és olvasási készségek fejlesztése, valamint az ezen a területen működő európai szereplők közötti együttműködés erősítése, közölte a brüsszeli testület. A koalíció létrehozásának indoka, hogy továbbra is jelentősek az írás és olvasási készségekkel kapcsolatos kihívások Európában. A felmérések azt mutatják, hogy az unióban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
2: Sporthírek.
1: Kanada ellen kezd a májusi németországi jégkorong világbajnokságon a magyar válogatott. A sorozatban harmadik elit VB-jére készülő magyar csapat Düsseldorfban május 15-én az olimpiai ezüstérmes legutóbb VB negyedik Kanadával mérkőzik. Másnap Dánia következik, május 18-án Szlovákia, 19-én Csehország lesz az ellenfél.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugaton csak nem zavartalan lesz a napsütés, máshol időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, a délutáni órákban 21 fokra van kilátás.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
5: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Ösztöndíj pályázatot hirdetnek felsőoktatási hallgatóknak. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Új forgalmi rend lép életbe a Körmendi Bástya utcában az átépítés miatt, közölte a város önkormányzata. A jóváhagyott forgalomtechnikai terv újabb ütemének életbe lépésével autóval nem lehet behajtani a Bástya utcába, a Bem József utca, a Zrínyi Miklós utca, valamint a mozi közfelől. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az ideiglenesen kialakított forgalmi rendet. Meghirdette a Boldog Batyány Stratmann László ösztöndíj pályázatot a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára Körmend. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a felsőoktatási hallgatóknak. A részletes kiírás a körmendi önkormányzat honlapján érhető el. Fókuszban a gyermek interaktív ingyenes élménynapot tart a Neuroprofess Szombathelyen szombaton a Pásztor utcai épületben. A szakmai napra pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner is várja az érdeklődőket, tájékoztatott Magyar Marian ügyvezető.
2: A mostani élménynapunknak a központjába a gyermekeket raktuk. Ez is a cím, hogy fókuszban a gyermek, és olyan témákkal próbáljuk a szülőket megérinteni, tehát itt ide az élménynapra azért a szülőket várjuk, nem a gyermekeket

0: idegrendszeri probléma, megkésett fejlődés van a háttérben, vagy ennél súlyosabb, akár autizmus, ADHD, különböző diszkek, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia van a gyereknek a diagnózisában. Őket próbáljuk meg egy kicsit közelebb hozni ahhoz, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg a területen, és ebben segít pszichológus, coach, neurofeedback tréner, gyógytornász, aki egyben táplálkozási tanácsokat is ad.
1: Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit szombaton délután, Molnaszecsődön, közölte a Molnár Lajos Kulturális Egyesület.

0: Tervezők elsősorban a születi felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A rendezők várják a bohókás öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget kínálnak. 67 éves korában elhunyt Barikó Miklós, aki 44 éven át tanított matematikát, testnevelést és informatikát az oktatási intézményben, közölte a körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Barikó Miklóstól szeptember 28-án 13 órakor vesznek végső búcsút a körmendi temetőben. Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek a miniszterelnök, Hangó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter írt Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök azt írta, hétfő reggel 7:30-kor ülésezik a mentelmi bizottság, és már aznap délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, hogy azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő a kommunikációs és egyéb stratégiai fontosságú műholdak elleni támadások elhárítására. A légiszázad fejlett technológiával, köztük elektronikus hadviselési eszközökkel száll szembe bármiféle olyan fenyegetéssel, amely a brit navigációs, kommunikációs, rakétaindításra figyelmeztető, mobiltelefonos infrastruktúra részét képező vagy meteorológiai műholdakat érné.
1: Sporthírek.
0: Halász Bence is jelölte az év atlétája címre az Európai Szövetségnél. Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díjátadó ünnepségen derül fény.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton nyugaton csak nem zavartalan lesz a napsütés, máshol időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg, de csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, a délutáni órákban 21 fokra van kilátás.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Hajnal háromkor szól a hangos zaj, sok kérdés felkavar. Mondd most, merre jársz, csak tested van velem.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Biztos bennmaradással kezdeni az építkezést a Körmend. Dinamikus szenzoros integrációs terápia is indult. Fakidőlések miatt riasztották a tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Biztos bennmaradással kezdeni az építkezést a Körmend. A biztos bennmaradás az elsődleges célja az Aegis Körmendnek az új bajnoki szezonban. A szakmai stáb tegnap tartotta a szurkolói ankétot a sportcsarnokban. Mint elhangzott, már tavasszal elkezdték kialakítani az új keretet, amelyben a hazatérő Takács Kristóf mellett több új magyar játékos és három légiós is helyet kapott. Ferenc Csaba szakmai vezető szerint a jelenlegi csapatban is megvan a lehetőség a jó eredményre, de ehhez még sok munka szükséges.
2: Célok. Most jelen pillanatban én azt mondom, hogy a biztos bentmaradás, illetve a klub stabilizálása az anyagi oldalról. Én alkalmasnak érzem ezt a keretet is egyébként jó eredmény elérésére, tehát jó játékosokból áll. Nyilván nagyon sokat kell dolgoznunk még ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, amit mi elvárunk és a szurkok is elvárnak tőlünk. Nem volt egyszerű, meg most sem egyszerű, de dolgozunk és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: A Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye dinamikus szenzoros integrációs terápiát is indít. A foglalkozások állapotfelmérés után egyéni vagy kiscsoportos formában lesznek a bölcsödés óvodáskorú gyerekek számára, tájékoztatott Lakosi Né Dobronics Zsuzsa tagintézményvezető.
3: A DFIT

kell történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek, ez is, mint mindegyik terápia.

0: munkába bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Hétvégére lezárják a Markusovszki utcát és a Horváth Boldizsár körútat. Útburkolat javítás miatt teljesen lezárják vasárnapig a Szombathelyi Markusovszki utcát és a Horváth Boldizsár körútat, közölte a szombathelyi önkormányzat. A város tájékoztatása szerint a két útszakaszon számos repedés és kátyú nehezíti a közlekedést, ezért azonnali beavatkozásra van szükség. A lezárás idején a Markusovszki utcában és a Horváth Boldizsár körúton parkolni sem lehet. A két útszakasz teljes felújítása később a Top Plus program keretében valósul meg. Háromszor riasztották kidőlt, illetve veszélyessé vált fák miatt a megyei tűzoltókat szerdán, közölte a katasztrófa védelem. Mújnaszecsődön a Kossuth utcában fenyőfák veszélyeztették a gyalogos forgalmat, míg Kőszegszerdahelyen a Szombathelyi utcában egy kidőlt fa akadályozta a közlekedést. A körmendi és a szombathelyi hivatásos, valamint a kőszegi önkormányzati és kőszegszerdahelyi önkéntes tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták a fákat, majd

0: megszüntették a forgalmi akadályokat, a beavatkozások során senki sem sérült meg. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket, amíg befagyasztott, de feloldásra javasolt több mint 4 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott, teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. 10 év után újraindul a Népszabadság. Októberben visszatér a Népszabadság, alap pontosan 10 évvel a megszűnése után, október 8-án indul újra, online közéleti újságként és nyomtatott hetilapként. A kiadó a Népszava és a jelen jogaival is rendelkező cég, a főszerkesztői posztot pedig Tóth Ákos tölti be. A Népszava is az új médiacsoport része lesz, tartalmai a Népszabadság hetilapjaiban is megjelennek majd. A Népszabadságot 2016. októberében szüntette meg akkori tulajdonosa. Az Európai Bizottság Európai Írástudási Koalíciót hoz létre, aminek célja az írás és olvasási készségek fejlesztése, valamint az ezen a területen működő európai szereplők közötti együttműködés erősítése, közölte a brüsszeli testület. A koalíció létrehozásának indoka, hogy továbbra is jelentősek az írás és olvasási készségekkel kapcsolatos kihívások Európában. A felmérések azt mutatják, hogy az unióban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
1: Sporthírek.
0: Kanada ellen kezd a májusi németországi jégkorong világbajnokságon a magyar válogatott. A sorozatban harmadik elit vívőjére készülő magyar csapat Düsseldorfban május 15-én az olimpiai ezüstérmes legutóbb VB negyedik Kanadával mérkőzik. Másnap Dánia következik, május 18-án Szlovákia, 19-én Csehország lesz az ellenfél.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton nyugaton csak nem zavartalan lesz a napsütés, máshol időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, a délutáni órákban 21 fokra van kilátás.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Production.

0: trend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Ösztöndíj pályázatot hirdetnek felsőoktatási hallgatóknak. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Új forgalmi rend lép életbe a Körmendi Bástya utcában az átépítés miatt, közölte a város önkormányzata. A jóváhagyott forgalomtechnikai terv újabb ütemének életbe lépésével autóval nem lehet behajtani a Bástya utcába, a Bem József utca, a Zrínyi Miklós utca, valamint a mozi közfelől. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az ideiglenesen kialakított forgalmi rendet. Meghirdette a Boldog Batyány Stratmann László ösztöndíj pályázatot a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára Körmend. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a felsőoktatási hallgatóknak. A részletes kiírás a Körmendi Önkormányzat honlapján érhető el. Fókuszban a gyermek interaktív ingyenes élménynapot tart a Neuroprofess Szombathelyen szombaton a Pásztor utcai épületben. A szakmai napra pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner is várja az érdeklődőket, tájékoztatott Magyar Marian ügyvezető.
2: A mostani élménynapunknak a központjába a gyermekeket raktuk. Ez is a cím, hogy fókuszban a gyermek, és olyan témákkal próbáljuk a szülőket megérinteni, tehát itt ide az élménynapra azért a szülőket várjuk, nem a gyermeket.

0: rendszeri probléma, megkésett fejlődés van a háttérben, vagy ennél súlyosabb, akár autizmus, ADHD, különböző diszkek, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia van a gyereknek a diagnózisában. Őket próbáljuk meg egy kicsit közelebb hozni ahhoz, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg a területen, és ebben segít pszichológus, coach, neurofeedback tréner, gyógytornász, aki egyben táplálkozási tanácsokat is ad.
1: Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit szombaton délután, Molnaszecsődön, közölte a Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A rendezők várják a bohókás öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget kínálnak. 67 éves korában elhunyt Barikó Miklós, aki 44 éven át tanított matematikát, testnevelést és informatikát az oktatási intézményben, közölte a körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Barikó Miklóstól szeptember 28-án 13 órakor vesznek végső búcsút a körmendi temetőben. Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek a miniszterelnök, Hangó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter írt Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök azt írta, hétfő reggel 7:30-kor ülésezik a mentelmi bizottság, és már aznap délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, hogy azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő a kommunikációs és egyéb stratégiai fontosságú műholdak elleni támadások elhárítására. A légiszázad fejlett technológiával, köztük elektronikus hadviselési eszközökkel száll szembe bármiféle olyan fenyegetéssel, amely a brit navigációs, kommunikációs, rakétaindításra figyelmeztető, mobiltelefonos infrastruktúra részét képező vagy meteorológiai műholdakat érné.
2: Sporthírek.
1: Ha lesz benne

0: Bence is jelölte az év atlétája címre az Európai Szövetségnél. Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díjátadó ünnepségen derül fény.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton nyugaton csak nem zavartalan lesz a napsütés, máshol időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, a délutáni órákban 21 fokra van kilátás.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 98.8-on.
1: Biztos bemaradással kezdeni az építkezést a Körmend. Dinamikus szenzoros integrációs terápia is indult. Fakidőlések miatt riasztották a tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Biztos bemaradással kezdeni az építkezést a Körmend. A biztos bemaradás az elsődleges célja az Aegis Körmendnek az új bajnoki szezonban. A szakmai stáb tegnap tartotta a szurkolói ankétot a sportcsarnokban. Mint elhangzott, már tavasszal elkezdték kialakítani az új keretet, amelyben a hazatérő Takács Kristóf mellett több új magyar játékos és három légiós is helyet kapott. Ferenc Csaba a szakmai vezető szerint a jelenlegi csapatban is megvan a lehetőség a jó eredményre, de ehhez még sok munka szükséges.
2: Célok. Most jelen pillanatban én azt mondom, hogy a biztos bentmaradás, illetve a klub stabilizálása az anyagi oldalról. Én alkalmasnak érzem ezt a keretet is egyébként jó eredmény elérésére, tehát jó játékosokból áll. Nyilván nagyon sokat kell dolgoznunk még ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, amit mi elvárunk és a szurkok is elvárnak tőlünk. Nem volt egyszerű, meg most sem egyszerű, de dolgozunk és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: A Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye dinamikus szenzoros integrációs terápiát is indít. A foglalkozások állapotfelmérés után egyéni vagy kiscsoportos formában lesznek a bölcsöde és óvodáskorú gyerekek számára, tájékoztatott Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézményvezető.
3: A DFIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúlyérzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek. Ez is, mint mindegyik terápia,

0: bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Hétvégére lezárják a Markusovszki utcát és a Horváth Boldi Zsárkőr útat. Útburkolat javítás miatt teljesen lezárják vasárnapig a Szombathelyi Markusovszki utcát és a Horváth Boldi Zsárkőr útat, közölte a szombathelyi önkormányzat. A város tájékoztatása szerint a két útszakaszon számos repedés és kátyú nehezíti a közlekedést, ezért azonnali beavatkozásra van szükség. A lezárás idején a Markusovszki utcában és a Horváth Boldi Zsárkőr úton parkolni sem lehet. A két útszakasz teljes felújítása később a Top Plus program keretében valósul meg. Háromszor riasztották kidőlt, illetve veszélyessé vált fák miatt a megyei tűzoltókat szerdán, közölte a katasztrófa védelem. Munaszecsődön a Kossuth utcában fenyőfák veszélyeztették a gyalogos forgalmat, míg Kőszegszerdahelyen a Szombathelyi utcában egy kidőlt fa akadályozta a közlekedést. A körmendi és a szombathelyi hivatásos, valamint a kőszegi önkormányzati és kőszegszerdahelyi önkéntes tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták a fákat, majd megszüntették a forgalmi akadályokat. A beavatkozások során senki sem sérült meg. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt több mint 4 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott, teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. 10 év után újraindul a Népszabadság. Októberben visszatér a Népszabadság, alap pontosan 10 évvel a megszűnése után, október 8-án indul újra, online közéleti újságként és nyomtatott hetilapként. A kiadó a Népszava és a jelen jogaival is rendelkező cég, a főszerkesztői posztot pedig Tóth Ákos tölti be. A Népszava is az új médiacsoport része lesz, tartalmai a Népszabadság hetilapjaiban is megjelennek majd. A Népszabadságot 2016. októberében szüntette meg akkori tulajdonosa. Az Európai Bizottság Európai Írástudási Koalíciót hoz létre, aminek célja az írás és olvasási készségek fejlesztése, valamint az ezen a területen működő európai szereplők közötti együttműködés erősítése, közölte a brüsszeli testület.

0: A koalíció létrehozásának indoka, hogy továbbra is jelentősek az írás és olvasási készségekkel kapcsolatos kihívások Európában. A felmérések azt mutatják, hogy az unióban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
1: Sporthírek.
0: Kanada ellen kezd a májusi németországi jégkorong világbajnokságon a magyar válogatott. A sorozatban harmadik elit vívőjére készülő magyar csapat Düsseldorfban május 15-én az olimpiai ezüstérmes legutóbb VB negyedik Kanadával mérkőzik. Másnap Dánia következik, május 18-án Szlovákia, 19-én Csehország lesz az ellenfél.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton nyugaton csak nem zavartalan lesz a napsütés, máshol időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, a délutáni órákban 21 fokra van kilátás.
2: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Gyermekkorban kaptál a szülőktől munkát. Nagy kisfiam, ezt és ezt neked kell mindig megcsinálni.
2: Hogy?
1: Meg is csináltad és örömmel?
2: Megcsináltam és nem mindig örömmel.
1: Kérni kellett sokszor, hogy Lévius...
2: Nem, voltak dolgok, amik nekünk feladatunk volt alapvetően.
3: Varga Lévius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Mik? Volt, hát otthon volt a porszív, azt nem jelenti azt, hogy a szülők ilyesmit nem csináltak, de mondjuk hétvégén vagy valamikor mindig megvolt, hogy mikor kell nekünk ezt elvégezni, hogy bármit kérhessünk, vagy bármi legyen. Uh-huh. És ilyen napokon, vagy amikor ilyen feladat volt, akkor semmi nem jött. Tehát az étkezést azt megadták, de azon kívül nem lehetett sem, amíg nem végezted el. Tehát ebben szigorúak voltak. Mi volt ilyen? Volt ilyen a porszívózás, volt az egyik, mosogatás, ajtófélfák, vagy ilyen kilincs környék lemosása. Hát jó, szemétlevitel, kutyalevitel az állandó volt, és nyaranta, ugye ilyen építkezés volt, meg ilyenek, akkor ott mindig be kellett állni, vagy a téglát arrébb hordani, vagy mindig valamit, ami nem volt balesetveszélyes, én kaptam meg, a nővérem pedig konyhai szolgálatom volt. Aztán néha ő is bekérezkedett a lapátolók közé, és én is a konyhára. De alapvetően ez így volt kitalálva, mindenkinek az volt komfortosabb. Nekem a betonkeverőnél, az Ivett nővéremnek pedig a gáztűzhelynél.
1: És tulajdonképpen ezeket szereted a mai napig? Tehát porszívózol néha? Meg ugyanezeket megcsinálod?
2: Igen, tehát így van, tehát a saját házban egy nap kétszer is megcsinálom, hogyha a kutya bemászkál,
3: Hajdú Klára énekesnő.
4: Szerettem segíteni, vagy elmosogatni, vagy...
1: Konkrétan tényleg szerettél kislányként segíteni? Uh-huh. Vagy csak utólag megszépül, hogy igen, szerettem segíteni?
4: Nem tudom, hogy megszépül-e, de például így a mamám körül is tök sokat forgolódtam így a konyhában, mert addig is ott lehetsz vele, és addig is ott ilyen közös élmények születnek. De nem tudom, hogy ez tényleg utólag szépül-e meg, vagy...
1: Hát lehet, hogy nem. Lehet, hogy te tényleg végig ott szerettél segíteni.
4: Igen, meg ez egy nagyon jó alkotás, tehát hogy például ez egy olyan folyamat, kicsit mint a zene, hogy még ebből is teszek bele, meg abból is még egy picit. Ki szeret mondjuk takarítani, meg háztartást vezetni, de én azt szeretem benne, hogy olyankor így megtisztítom a teret, tehát hogy így szeretek úgy nekiállni például egyéb munkáimnak, hogy rend van. És én azt gondolom, hogy ezek a fizikai munkák minden művészembernek vagy alkotóembernek is kifejezetten jót tesznek, mert azok közben is egyébként tök jó gondolatok tudnak jönni.
1: Az biztos.
4: És én azt gondolom, hogy mindenkinek, minden embernek fontos lenne a szolgálat. Tehát az, hogy úgy tegyen dolgokat, nem csak mondjuk az otthonában, hanem én például nagyon szeretek segíteni másoknál is, ha ilyen dolog van, hogy mondjuk valaki költözik, vagy én fel szoktam ajánlani, hogy én tök szívesen átmegyek neked segíteni, takarítani, vagy tehát, hogy ez az önkénteskedés is, hogy tegyünk mondjuk másokért is. Meg például olyan is van, hogy így a természetben járunk, és nekem egyébként így a környezet és a környezetvédelem is egy nagyon fontos dolog az életemben, és mikor meglátom, hogy tele van szeméttel az erdő, akkor így sokszor...
1: Összeszeded.
4: Igen, és sokszor haragszom magamra, hogy miért nem hoztam egy zacskót, amiben bele tudom tenni ezt a sok szemetet, mert hogy ugye egyre többször ezt látjuk, hogy...
1: Ez milyen, ez már egy érdekes fordulat, amikor már nem haragszom, hogy itt szétdobálták a szemetet,
4: hanem magamra,
1: hogy nem hoztam zsákot.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

És kevés az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár lenget egy pólót, abba bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Én egész életemben olyan munkát végeztem, amit igazából nem tekintettem munkának, vagy hogy a hobbiaim változtak a munkává. Tehát, hogy én imádok varni, és az életem elején, meg végén, meg közepén most is, tehát nekem a varrógép mindig kint van az ebédlőasztalon, el kell pakolni, ha vendégek jönnek, de a család tudja, azért van dupla méretű ebédasztalunk, mert annak egy negyedén a varrógép üldögél. És én minden nap gyakorlatilag valamit kitalálok, ami miatt legalább 12 percet varhatok. Tehát ezt imádom csinálni, és ez mai napig is része a munkámnak, mert a tánciskolában, ha fellépések vannak, akkor én boldogan találom ki a gyerekeknek az új fellépő ruháját, és varrom is meg. Éjszakákat rászánok és csinálom. A tánc, ugye ez a másik hobbim, hát ez is a hobbim, és itt maradtam, és kiderült, hogy tánctanárnak lenni még jobb, mint táncosnak. Mert nagyon töltekező történet, tehát van azért, nem mondom, hogy reggel fölkelek, és úgy érzem, hogy most 9-kor zumba óra, és ennél rosszabbat ki se találhattam volna. De amikor már ott vagyok, és amikor már elkezdjük, 5 perc múlva én vagyok a világ legboldogabb embere, hogy én azt csinálhatom. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon jó. Tehát én másképp én élem meg a munkát, gondolom, mint az, aki nem egy olyan vállalkozásban dolgozik, ami az álma, ami az egyik gyereke is önmaga csinálta, hanem mint alkalmazott, oda megy, kapja a feladatokat, ami őt nem nagyon érdekli, tehát ez, az nem lehet könnyű. De érdekes módon, mondjuk a tánciskola, nyilván ez egy nagy tánciskola, amiről beszélünk, és rengeteg adminisztrációs feladat van benne, és én ezt is szeretem, de biztos ez is sikerélmény, tehát az is sikerélmény, hogy az ember azt mondja, hogy most meghirdettem januárban, hogy lesz egy csomó kezdő tánctanfolyam, és én reggel már 7-kor izgatottan ülök a gép előtt, és akkor első jelentkező, második jelentkező, visszaírok kedvesen, ő is visszaír kedvesen, és akkor én így levelezgetek mondjuk reggel 7-től délután 2-ig az emberekkel, mert csak utána indulok el tanulni.
3: Hát ez tulajdonképpen egy hozzáállásbeli döntés, nem, hogy az ember amit csinál, azt már akkor örömmel teszi, mert lehet, hogy van, aki egy ugyanilyen tevékenységre azt mondaná, hogy hát ezt a részét nem szeretem, de te szívesen csinálod, szereted ezt is.
2: Hát én találtam ki, hogy ezt akarom csinálni. Igen. Találtam ki, hogy új tanfolyamokat akarok csinálni, én találtam ki, hogy egy rendezvényt akarok a tánciskolának csinálni, én találom ki, hogy menjünk wellness hétvégére a táncosokkal, vagy menjünk együtt síelni, és akkor ha ezt meg kell szervezni, akkor, mert ez a munkám, akkor ezt örömmel csinálom, és akkor ez aztán pozitív, ha végül is sikerrel végződik. Lehet, hogyha többször az ember ebbe kudarcot val, hogyha nem jön össze, ha nem úgy alakul, ha nem jók a visszajelzések, és akkor ezt meg kellene ismételni még egyszer, akkor azt már nem szeretném én, és akkor nem lennék olyan lelkes reggel 7-kor.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Szerintem az egész élet egy munka valahol. Mert hogyha nem vagy egy kifejezetten szangvinikus személyiség, hogy így megy neked az öröm, a boldogság, a nevetés, a derű és hanem egy melankolikus vagy, vagy egy kolerikus vagy, mit tudom, flegmatikus, akkor egyszerűen már munka van abban, hogy te egy kicsikét akkor dolgozz azon, hogy rendben legyen minden. Ha tanítok, és rossz kedvem van esetleg aznap, akkor nekem munkát kell beletennem abba, hogy nem ragasztom át ezt a rossz hangulatot rá, mert miért is? Hát ő nem tehet semmiről, és ő azért jött, hogy töltést kapjon, és nekem ez a munkám, hogy én ezt megtegyem.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Nagyon sok munkát végeztem életemben, ami munkának neveztetik, és én játéknak mondanám, játékos dolog. Azt nem mondom, hogy szórakozás, mert az egy másik kategória, mert a szórakozás az én fejemben, ahol nincs erőfeszítés. Márpedig itt a munka, az ha játékos, akkor inkább játéknak nevezem, de erőfeszítés azért van benne. Ugye maga a flow fogalma, az egyik kedvenc fogalmam, amire dr. Csíkszentmihályi prof úgy talált rá, hogy ő valójában a boldogság kulcsát kereste, és azt látta, hogy boldog igazán az az ember, aki flowban van, mint a gyerek, mikor játszik, vagy egy felnőtt, amikor úgy merül el a dologban, hogy flowba esik, flowba kerül, abban az különleges ilyen kegyelmi állapotban, ahol lehet az egy kemény fizikai munka, vagy egy abszolút fizikumot nem igénylő dolog, de az a lényeg, hogy ott vagy benne, egyfajta játék, elmerült, elmélyett játék. A gyerekek így játszanak, hogy a szerepjátékot, vagy így építéznek, hogy így máshol vannak. Ha kreatív munkánk van, tudom, hogy te is így vagy vele, akkor fölkelünk, és akkor ez a feladat, és ez megy. A közben beszélgetek a gyerekemmel, ráfigyelek, de a következő percben a tea keverése és nem tudom mi között az elme behozza a témát, és egy lépést, vagy egy ekkorát haladok vele. Vagy nem, vagy visszapattanok, vagy épp kizárom, amit az előbb gondoltam, nem kapaszkodom bele, de végig velem van, ez a lényeg.
4: A kreatív munkához tulajdonképpen időtlenség kell.
3: Időtlenség, ez nagyon jó. Azt munkához idő kell. Kreativitáshoz, kreatív munkához időtlenség kell.
4: De ez tényleg így van. Nem?
3: Tökéletesen egyetértek.
4: Az jutott csak eszembe, hogy lehet, hogy van, aki még álmában is dolgozik. Hogy felébred arra, hogy egész álmomban, egész éjszaka is dolgoztam alvás közben, és olyan is lehet,
3: nem? Kínos, igen. Hát hogyha kellemetlen a munkád. Amúgy nincs kellemetlen munka, mert van, aki az egyiknek egy rettenet, a másik meg imádja.
5: Az a kikapcsolás nekem, röhögnek a kollégák, összesen söpörnek, mert tudják, hogy jön az Andi, az az első, hogy söpröget, mert nekem az valamilyen stresszoldás, ez egy ilyen...
4: Biztos. Közben belül is lehet, hogy belül fejében is
5: elsöpregetsz. Átgondolkodom. És egyébként mondtam a férjemnek már párszor viccesen, ha egyszer már nem akarok táncot tanítani, akkor takarítónőnek megyek, mert olyan jól tudom a gondolataimat rendezni. Nincs felelősség, nem kell gondolkodnod rajta, hogy mit kell megoldani, meg mit felejtesz el ahhoz, hogy itt minden körülötted ez a rendszer jól működjön, hanem csak söprögetsz.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Star Portré most folytatódik.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Nyilván az embernek egy magánvállalkozása van, akkor az olyan, hogy megyünk és csináljuk. Mm-hmm. Tehát, hogy én a férjemmel 25 éve rendezünk táncversenyeket, színházi előadásokat, bálokat, és akkor nekünk van otthon, vagy ahol éppen van 30 darab rendezvényasztalunk, 500 darab szék, táborokat rendezünk. Miatt nekünk van saját teherautónk, tehát ez nyilvánvaló, ha tánctáborozni megyünk, minden évben megyünk kétszer, bepakoljuk az összes cuccot mi ketten, és akkor ezt mi csináljuk végtelen mennyiségben, végtelen lelkesedéssel. Díszletet építünk, mindent csinálunk, ami csak létezik, és utána kiöltözöm, és úgy nézek ki, mintha én lennék a díva, aki bevonul.
3: Az is te vagy.
2: Az is. Csak előtte még én mostam föl. De ez nekem ad, tehát, hogy az operabálban ott vagyok, és az én ruhámban megyek. Mehetnék, mert fölhív kedves divattervező egyik, másik, harmadik, hogy az ő ruháját vegyem föl, megtiszteltetés lenne, de én meg szeretem az enyémet, mert az meg pont olyan, amilyenre én vágyom, és az, akkor abban érzem a leginkább, hogy ez én vagyok, és akkor büszke vagyok magamra, amikor kiválasztják a bálba a legjobb ruhát, és azt képzeld el, az egyik évben az én ruhám lett a legelegánsabb, tehát a legszebb. Tehát, hogy számos legnagyobb divattervező ruhája közül az enyémet választották az ott lévő vendégek, hogy az a legszebb. Tehát, hogy ez, akkor ez tök jó, akkor ezt érdemes csinálni.
1: Takács Nikolász, előadó művész.
3: Ha pénzre lenne, csak pénzre szükséged, akkor van a fejedben olyan gondolat, hogy akkor ahhoz nyúlsz, egy olyan feladathoz?
4: Mivel sokkal nyitottabb lettem az utóbbi években, ezért sokkal több minden is érdekel engem, ami jó dolog. És szeretnék is foglalkozni például majd a jövőben valamilyen szinten az antik dolgokkal. Bútorok, tárgyak, festmények, szobrok. Nagyon-nagyon szeretem. És lehet, hogy ez lehet egy ilyen kis mellékvágány az életemben, ami egy pénzforrás is tud lenni.
3: Vagy nem is kicsi.
4: Nem is kicsi.
3: Műkincs kereskedő.
4: Igen, csak azért ez egy nagyon összetett dolog, és különböző szintek vannak, ahová eljuthatsz, szóval sok év kell ebbe, meg sok tapasztalat, sok kapcsolat, de most még ez egy ilyen szerelem az én életemben. Annyira feltölt, hogy nagyon sok időt tudok tölteni azzal, hogy felkutatok különböző dolgokat.
3: Műkincseket. De jó, egyébként ebben el is tudlak képzelni, sőt, én tulajdonképpen már most annak látlak téged.
4: Köszönöm szépen.
3: Hogy belül te tulajdonképpen egy műkincs kereskedő is vagy. Csodálatos.
0: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.

te is hős, mert az élet pimasz, s fájóan igaz, és ha egyedül hagy, a csillagokban van csak vigasz, tudom, de mégis az élet.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Én a mai fejjel, meg most már lassan majd eljutunk oda. Tehát ha gyerekeink már nem lesznek a mi felelősségünk.
3: Pár év múlva.
2: Ez itt van a küszöbön. Akkor mondjuk egy 5 év körülbelül. Akkor én azt gondolom, hogy nekünk elég lenne egy napi 4 óra munka. Már a pénzkereső munka. Én biztos, hogy találnánk magunknak napi 4 óra hobbi munkát, ami a kreatív munka, ami a fejlesztjük az otthonunkat, építkezzünk, csináljunk biokertészetet a kertbe. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezzel még itt simán meg tudnánk spékelni. Én életem során fölhalmoztam otthon körülbelül, nem tudom, több ezer méter anyag. Tehát nálam egy szoba, az a varró szoba, az csúrig van cuccokkal, amiből még lehet valami. És azokat én szeretném, tehát ez nekem ilyen hosszú távú terve, hogy ha nyugdíjas leszek, akkor gyönyörű táncruhákat fogok, és kiélem a kreativitásomat varni, és majd eladom az interneten, mert már nyilván nekem nem kell. Tehát, hogy ezek nekem azért nem dobom ki, mert azok még kellenek, és akkor ez hobbi, de munka, de erre kell idő, erre nincs mese, erre kell.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Az lenne az ideális, nem. És ezen már elég régóta töröm a fejem, hogy valahogy tényleg meghatározni azt a munkaidőt annak is, aki otthon dolgozik. Valahogy ezt kicsit szigorúbban be kell osztani. Tólig. Hogy akkor már nem veszem fel a telefont, akkor már nem válaszolok e-mailekre. Kicsit most még úgy érzem, hogy luxus. Tehát addig, ameddig egy vállalkozás még így megalapozza magát, addig még szerintem nem nagyon lehet ilyet mondani, hogy nem teszem meg ezt.
3: És utána, ha jól működik, akkor már nem.
4: Hát, vagy akkor már lehet akár delegálni feladatokat, vagy segítséget kérni, vagy nem mindent egyedül csinálni. Ez egy zenekar életében is eljön, meg egy előadó életében, hogy mikor van az a pont, amikor már muszáj lépni egy nagyot, hogy sokkal profibban menjenek ezek a dolgok, és azért, hogy húzzon egy határt. Tehát igazából a határhúzást kéne megtanulnunk szerintem, nem csak nekem, hanem úgy a környezetemben látom, hogy sok mindenki másnak, de nekem is ezzel van dolgom, hogy tudjak bizonyos dolgokra már nemet mondani, meg hogy mindennek meg legyen az ideje. A pihenésnek is.
3: Mondjuk
4: régen a vasárnap az például egy ilyen nap volt, ugye, amikor az ember kijelölte, hogy aznap ő biztos nem dolgozik. Na, ezt már nem tudod kijelenteni,
3: nem
4: mert
3: tudom.
4: Van, hogy vasárnap van koncert, vagy vasárnap van egy olyan
3: eldönteni
4: program.
3: Bármit lehet.
1: Ha bármikor az élet azt adná, hogy valahonnan csak pénzt kell szerezni, akkor bármit elkezdenél? Abban a pillanatban,
5: hát
1: ami éppen
5: morális és erkölcsi
1: jut.
5: Szabályrendszerben, hát, ami belefér. Igen, bármit, persze.
1: Bele is sétálsz rögtön mindenféle megoldásba? Tehát a pénzszerzés az soha nem okozott, mondjuk nem tudom, stresszt, hogy jaj, honnan lesz pénzem?
5: Dehogy nem.
1: Varga Livius.
3: Okozott?
5: Hát, hirtelen nem volt pénzem, ürült a hűtő, és nem volt bevétel, kiadás meg volt, ez nálam egy ilyen indokos stresszre.
1: Nagy.
5: És akkor mentem el az első, mindenkit felhívtam, hogy dolgozni szeretnék pénzért.
1: Hát
5: és egyből mindenkinek volt ötlete. Azt hiszem, hogy másfél napon belül megkaptam az első ajánlatot, 48 órán belül munkába álltam. Az első munkám az azt hiszem egy kútnak a kitakarítása volt. Térdig dzsúvában, ekkora izé, a nyakamban szóródott a kút peremérül a föld. Én pedig egy búvárszivattyút próbáltam kiszabadítani mély iszapból. És mint egy régész, egy ekkora kis lappa, mert nem fért el más a gyűrűben, tehát így képzeld el az egészet. Nevettek is rajtam, hogy te vagy az igazi gyűrűk ura, de inkább azt mondhatnám, hogy gyűrűk ura volt, mert ez a fizikai munka és ez a fajta elvesztés a játékos munkának, ez azért kihozanított egy ilyen álomvilág.
3: Hát, nem hiszem.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor ezt jó hallani tényleg, hogyha a helyzet adódna az életben bármikor, mindenkit felhívsz, hogy most akarok dolgozni pénzért.
2: És igen, rögtön... korábban beszélgettünk arról, kérdezted tőlem egyszer, hogy ilyen szülői parancsokat mondjak, vagy ilyen szülői, nem tudom erre mi a jó kifejezés, hogy ilyen alapvető szülői gondolatok, amit az ember átvesz, életre való jó tanács, vagy ilyen alapmondat. Az egyik a jéghátán is megélni nálam, most ez beugrott.
1: Mondták a szülők, hogy
2: igen,
1: mit mondták?
2: Egyrészt, hogy én meg fogok élni a jéghátán is, másrészt pedig, hogy azért ez elvárás az életben, mert nagyon nagy változások tudnak jönni. És azt nem kétségbe kell körbe-körbe rohangálni, megnézni, mit lehet látni az örvényben.
1: És azt mondták, hogy Livius, te úgyis a jég hátán is meg fogsz élni.
2: Igen, de nem ennyire palpatinosan mondták.
1: Bocs.
2: Hanem
1: hogy?
2: Hanem inkább így.
1: Livius,
2: te a jég hátán is meg fogsz élni. Na, hess, menjél játszani.
1: De jó.
2: Ne repedjen föl a fejed.
1: Ezt mondták. Felrepett?
2: Mindig. Vagy a lábam.
3: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Az a képesség, ez egyébként elsajátítható, ez nem beleszületett valakinek, hogy azt mondja, hogy jó, egyelőre ezt lehet csinálni, és aztán majd legyen terv a továbbiakra. Az megment attól, hogy a semmittevésbe bele lehet görcsölni. Nem jött, már megint nem történt semmi, egyre mélyebbre kerül az ember lelkileg, pedig nem lesz közben rosszabb a helyzete, de lelkileg egyre inkább lejjebb érzi magát, egyre távolabb érzi a megoldást, pedig ugyanolyan messzi van tőle, csak lelkileg érzi, és ezért egyre nehezebben tesz valamit érte, elkezd nem hinni magában, és ez tud lenni egy nagyon kemény örvény. És ebből néha úgy kell kivenni embereket, hogy egyszerűen csak azt mondja neki az ember, hogy arra vágysz, jó, de most először a depresszió ellen teszünk, és a depressziónak az antidepresszánsokon kívül az egyik legjobb megoldás a depresszióra, ha erre bárki bárhogy képes rávenni a depresszióban szenvedőt, hogy aktív legyen, de fizikailag.
1: Menni.
2: Előbb vegyen levegőt, tegyen egy lépést, a legkisebben kell elindulni.
1: Menni.
2: Menni. Tenni.
1: De tényleg konkrétan elindulni, menni, kimenni valahova.
2: Így van. Van, aki erre képtelen, tehát lesötétített szobában egy lépés sem tud.
1: De egyébként képes rá, csak azt hiszi magáról, hogy képtelen.
2: Igen.
1: Megteheti ő is, hogy egy valakit felhív most, és azt mondja, hogy
2: néha az az utolsó lehetősége, hogy valakiben megbízik, és segítséget kér.
1: Például azt, hogy szeretnék dolgozni most.
2: Most, igen. Jó, én viszonylag ilyen riherőhökbe hívtam fel a barátaimat, mert...
1: Pont ezért ajánlottak rögtön valamit.
2: Lehet. Igen, hát tudod, milyen beszélgetések jöttek egyből. Na mi van, művész úr, nincsenek koncertek?
1: Hát és akkor meg kell mondani, hogy nincsenek,
2: igen.
1: És akkor most kellene lé.
2: Igen, mert hát a legtöbb ember ugye rólam csak azt tudta, hogy én zenélek. És akkor úgy képzelték, hogy ez egy ilyen, ilyen lufi palota. Hogy ez tulajdonképpen szórakozás a haverokkal.
1: De most művész feladatot nem tudunk adni, és akkor meg kell mondani, nem baj. Jó lesz, esetleg valamit mégis meg tudnék bármit csinálni.
2: Igen.
1: Mert lé kell. Most.
2: Próbára tettek. Figyelj, itt van egy cucc, amit senki nem vállal be. Fogadtunk, hogy te befogod.
1: És tényleg volt?
2: Igen, és megcsináltad.
1: Megcsináltad. Ez a nagy dolog. Igen. Többet nem viccelődtek ilyennel, hanem...
2: Igen, de ez ki is hozzá szomorúság volt. Tehát hogy az egy nagyon komoly büszkeség úgy hazamenni, hogy tettem. Nem vagyok pénzemnél, ez így, ha így megy, akkor nem fogom tudni fedezni a dolgokat, meg ilyen alkalmi dolog nincs mindig, tehát nem azt érzed, hogy most akkor rendben van minden. Azt, hogy lépésben vagyok, megvan, tempóban vagyunk, dinamizmus van, most nem olyan jó, de haladunk. Azon kívül, ha 8 óra betonozásból megjössz, akkor nagyon jó poénok vannak. Asszony, hol a meleg vacsora, csak így legyűsz az asztalhoz. És akkor fölveszed egy ilyen szerepet, egy sztereotíp szerepet, tudod. És akkor ez van.
1: Vacsora után mi következik az asszonnyal?
2: Igen, hát ez az, hát megbeszéljük a napi teendőket, nem, ő meghallgatja.
1: És azután pedig asszony, de csinos vagy ma este.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Ösztöndíj pályázatot hirdetnek felsőoktatási hallgatóknak. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Új forgalmi rend lép életbe a

0: A célja, hogy támogatást nyújtson a felsőoktatási hallgatóknak. A részletes kiírás a Körmendi Önkormányzat honlapján érhető el. Fókuszban a gyermek interaktív ingyenes élménynapot tart a Neuroprofessz Szombathelyen szombaton a Pásztor utcai épületben. A szakmai napra pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner is várja az érdeklődőket, tájékoztatott Magyar Marian ügyvezető.
1: A mostani élménynapunknak a központjába a gyermekeket raktuk. Ez is a cím, hogy fókuszban a gyermek, és olyan témákkal próbáljuk a szülőket megérinteni, tehát itt ide az élménynapra azért a szülőket várjuk, nem a gyermekeket.

0: rendszeri probléma megkésett fejlődés van a háttérben, vagy ennél súlyosabb, akár autizmus, ADHD, különböző diszkek, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia van a gyereknek a diagnózisában. Őket próbáljuk meg egy kicsit közelebb hozni ahhoz, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg a területen, és ebben segít pszichológus, coach, neurofeedback tréner, gyógytornász, aki egyben táplálkozási tanácsokat is ad.
1: Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit szombaton délután, Molnaszecsődön, közölte a Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A rendezők várják a bohókás öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget kínálnak. 67 éves korában elhunyt Barikó Miklós, aki 44 éven át tanított matematikát, testnevelést és informatikát az oktatási intézményben, közölte a körmendi Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Barikó Miklóstól szeptember 28-án 13 órakor vesznek végső búcsút a körmendi temetőben. Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek a miniszterelnök, Hangó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter írt Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök azt írta, hétfő reggel 7:30-kor ülésezik a mentelmi bizottság, és már aznap délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, hogy azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő a kommunikációs és egyéb stratégiai fontosságú műholdak elleni támadások elhárítására. A légiszázad fejlett technológiával, köztük elektronikus hadviselési eszközökkel száll szembe bármiféle olyan fenyegetéssel, amely a brit navigációs, kommunikációs, rakétaindításra figyelmeztető, mobiltelefonos infrastruktúra részét képező vagy meteorológiai műholdakat érné.
2: Sporthírek.
1: Halász Bence is jelölte az év atlétája címre az Európai Szövetségnél. Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díjátadó ünnepségen derül fény.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugaton csak nem zavartalan lesz a napsütés, máshol időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, a délutáni órákban 21 fokra van kilátás.
3: Lux Funk Black Mix.
4: If you really like to rock the funky beats.
5: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
3: Lux Funk Black Mix.
6: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
7: Görmend FM, rá hangolva.
3: Black Mix.
6: Bővebb info a műsorról.

0: Max Funk Black Mix.
1: Max Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lexfang DJ.
1: A Lexfang DJ.
2: Stilor.
1: Stilor.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. Még többet akar?
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
1: www.luxfunk.com
0: Luxfunk. Black Mix.

0: Max Funk Black Mix.
1: Max Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lex Funk DJ.
2: A Lex Funk DJ.
1: Stilor.
2: Stilor.
0: Lex Funk.
2: Lex Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
2: www.luxfunk.com
0: Luxfunk Black Mix.

0: Black Mixben Electron DJ.
1: Electron DJ.
0: Stilor.
1: Stilor.
2: Lux Funk.
1: Lux Funk.
2: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az Akarom ezt az anyagot gombot.
1: www.luxfunk.com
2: Luxfunk Black Mix.

0: Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben Alexandre DJ.
2: Alexandre DJ.
0: Stilor.
2: Stilor.
1: Lux Funk.
2: Lux Funk.
1: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az Akarom ezt az anyagot gombot.
2: www.luxfunk.com
1: Luxfunk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Biztos bennmaradással kezdeni az építkezést a Görmend. Dinamikus szenzoros integrációs terápia is indult. Fakidőlések miatt riasztották a tűzoltókat, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Biztos bennmaradással kezdeni az építkezést a Görmend. A biztos bennmaradás az elsődleges célja az Aegis Görmendnek az új bajnoki szezonban. A szakmai stáb tegnap tartotta a szurkolói ankétot a sportcsarnokban. Mint elhangzott, már tavasszal elkezdték kialakítani az új keretet, amelyben a hazatérő Takács Kristóf mellett több új magyar játékos és

0: és a szurkolók is elvárnak tőlünk. Nem volt egyszerű, meg most sem egyszerű, de dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: A Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye dinamikus szenzoros integrációs terápiát is indít. A foglalkozások állapotfelmérés után egyéni vagy kiscsoportos formában lesznek a bölcsödés óvodáskorú gyerekek számára, tájékoztatott Lakosiné Dobroni Zsuzsa tagintézményvezető.
2: A DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek. Ez is, mint mindegyik terápián,

0: bekapcsolódhat a kisgyermek.
1: Hétvégére lezárják a Markusovszki utcát és a Horváth Boldi Zsárkör útat. Útburkolat javítás miatt teljesen lezárják vasárnapig a Szombathelyi Markusovszki utcát és a Horváth Boldi Zsárkör útat, közölte a szombathelyi önkormányzat. A város tájékoztatása szerint a két útszakaszon számos repedés és kátyú nehezíti a közlekedést, ezért azonnali beavatkozásra van szükség. A lezárás idején a Markusovszki utcában és a Horváth Boldi Zsárkör úton parkolni sem lehet. A két útszakasz teljes felújítása később a Top Plus program keretében valósul meg. Háromszor riasztották kidőlt, illetve veszélyessé vált fák miatt a megyei tűzoltókat szerdán, közölte a katasztrófa védelem. Munaszecsődön a Kossuth utcában fenyőfák veszélyeztették a gyalogos forgalmat, míg Kőszegszerdahelyen a Szombathelyi utcában egy kidőlt fa akadályozta a közlekedést. A körmendi és a szombathelyi hivatásos, valamint a kőszegi önkormányzati és kőszegszerdahelyi önkéntes tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták a fákat, majd megszüntették a forgalmi akadályokat. A beavatkozások során senki sem sérült meg. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt több mint 4 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott, teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. 10 év után újraindul a Népszabadság. Októberben visszatér a Népszabadság, alap pontosan 10 évvel a megszűnése után, október 8-án indul újra, online közéleti újságként és nyomtatott hetilapként. A kiadó a Népszava és a jelen jogaival is rendelkező cég, a főszerkesztői posztot pedig Tóth Ákos tölti be. A Népszava is az új médiacsoport része lesz, tartalmai a Népszabadság hetilapjaiban is megjelennek majd. A Népszabadságot 2016. októberében szüntette meg akkori tulajdonosa. Az Európai Bizottság Európai Írástudási Koalíciót hoz létre, aminek célja az írás és olvasási készségek fejlesztése, valamint az ezen a területen működő európai szereplők közötti együttműködés erősítése, közölte a brüsszeli testület. A koalíció létrehozásának indoka, hogy továbbra is jelentősek az írás és olvasási készségekkel kapcsolatos kihívások Európában. A felmérések azt mutatják, hogy az unióban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
2: Sporthírek.
1: Kanada ellen kezd a májusi németországi jégkorong világbajnokságon a magyar válogatott. A sorozatban harmadik elit vívőjére készülő magyar csapat Düsseldorfban május 15-én az olimpiai ezüstérmes legutóbb VB negyedik Kanadával mérkőzik. Másnap Dánia következik, május 18-án Szlovákia, 19-én Csehország lesz az ellenfél.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugaton csak nem zavartalan lesz a napsütés, máshol időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, a délutáni órákban 21 fokra van kilátás.
3: Lux Funk Black Mix.
4: Black Mix.
5: If you really like to rock the funky beats.
6: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Görmend FM, rá hangolva.
0: Black Mix.
1: Bővebb info a műsorról

0: Black Mix-ben Alexandre DJ. Dimo Fett.
1: Lux Funk. Igazi funky arc vagy.
0: Még többet akarsz?
2: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
0: www.luxfunk.com
1: Luxfunk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Dimo Fett.
2: Dimo Fett.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
1: www.luxfunk.com.
0: Luxfunk. Black Mix.

0: Lexman Black Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben a Lexman DJ.
2: A Lexman DJ.
0: Dimofet.
2: Dimofet.
1: Lexfunk.
0: Lexfunk.
1: Igazi funky arc vagy.
0: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a Luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
0: www.luxfunk.com
1: Luxfunk.

0: A Black Mixben Alexandre DJ. Dimofet.
1: Lux Funk. Igazi funky arc vagy.
0: Még többet akarsz?
2: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on. Az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Lux Funk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
0: www.luxfunk.com
1: Lux Funk Black Mix.

0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Legfang DJ.
2: A Legfang DJ.
1: Dimo Fett.
0: Lux Funk. Igazi funky arc.
2: Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az Akarom ezt az anyagot gombot.
1: www.luxfunk.com.
0: Luxfunk Black Mix.
4: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. Felülvizsgálnák a korábban megkötött bérmegállapodásokat. Napos, kellemes őszi idő lesz egész hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve szeretné alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, milyen mértékben változtatnának a korábbi megállapodáson.

0: büntető eljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadi felszerelések ügyében. Peter Pellegrini szlovák államfő elfogadhatatlannak nevezett bármiféle fizikai erőszakkal történő fenyegetést. Már tervezik az 1000 négyzetméteren létrejövő játékmúzeumot a Néprajzi Múzeum keretein belül. Erre az új állandó tárlatra még legalább másfél évet várni kell, de már most ősszel is új tárlatokkal jelentkezik az intézmény. Szeptember 30-án nyílik a Katona Dolog című kiállítás, amely a sorkatonai szolgálat emlékével foglalkozik, és az ehhez kapcsolódó kulturális jelenségeket mutatja be. Középre zárva címmel jelenik meg Nádas Péter posztumusz verses kötete október 10-én. A kötetbe került szövegek két nagyobb időszakban készültek. A legelső 2005-ből származik, a legfrissebb idei. A verses kötet hasonlóan működik, mint Nádas esszé kötetei. Ismerős kulcsszavak kerülnek elő benne, úgy, mint szabadság, hiány, szabad akarat, katasztrófa, fordítás, nyelv, fény, földi giriszták.
1: Időjárás jelentés.
0: Szép napos idő várható egész hétvégén, hajnalban többfelé kötfoltok képződhetnek, később sok napsütésre számíthatunk. Az éjszakai 4-10 fok után délután 20-24 fok valószínű.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változik a forgalmi rend a Körmendi Bástya utcában. Új forgalmi rend lép életbe a Körmendi Bástya utcában az átépítés miatt, közölte a város önkormányzata. A jóváhagyott forgalomtechnikai terv újabb ütemének életbe lépésével autóval nem lehet behajtani a Bástya utcába, a Bem József utca, a Zrínyi Miklós utca, valamint a mozi közfelől. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be az ideiglenesen kialakított forgalmi rendet. Meghirdette a Boldog Batyány Stratman László ösztöndíj pályázatot a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára Körmend. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a felsőoktatási hallgatóknak. A részletes kiírás a körmendi önkormányzat honlapján érhető el. Fókuszban a gyermek interaktív ingyenes élménynapot tart a Neuroprofessz Szombathelyen szombaton a Pásztor utcai épületben. A szakmai napra pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner is várja az érdeklődőket, tájékoztatott Magyar Marian ügyvezető.
2: A mostani élménynapunknak a központjába a gyermekeket raktuk. Ez is a cím, hogy fókuszban a gyermek, és olyan témákkal próbáljuk a szülőket megérinteni, tehát itt ide az élménynapra azért a szülőket várjuk, nem a gyermekeket elsősorban, akik azt tapasztalják, vagy arról kaptak diagnózist a

0: próbáljuk meg egy kicsit közelebb hozni ahhoz, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg a területen, és ebben segít pszichológus, coach, neurofeedback tréner, gyógytornász, aki egyben táplálkozási tanácsokat is ad.
1: Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit szombaton délután, Molnaszecsődön, közölte a Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A rendezők várják a buhókás öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget kínálnak. Biztos bemaradással kezdeni az építkezést a Körmend. A biztos bemaradás az elsődleges célja az Aegis Körmendnek az új bajnoki szezonban. A szakmai stáb tegnap tartotta a szurkolói ankétot a sportcsarnokban. Mint elhangzott, már tavasszal elkezdték kialakítani az új keretet, amelyben a hazatérő Takács Kristóf mellett több új magyar játékos és három légiós is helyet kapott. Ferenc Csaba szakmai vezető szerint a jelenlegi csapatban is megvan a lehetőség a jó eredményre, de ehhez még sok munka szükséges.
2: Célok, most jelen pillanatban én azt mondom, hogy a biztos bentmaradás, illetve a klub stabilizálása az anyagi oldalról. Én alkalmasnak érzem ezt a keretet is egyébként jó eredmény elérésére, tehát jó játékosokból áll. Nyilván nagyon sokat kell dolgoznunk még ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, amit mi elvárunk és a szurkok is elvárnak tőlünk. Nem volt egyszerű, meg most sem egyszerű, de dolgozunk és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: A Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye dinamikus szenzoros integrációs terápiát is indít. A foglalkozások állapotfelmérés után egyéni vagy kiscsoportos formában lesznek a bölcsödés óvodáskorú gyerekek számára, tájékoztatott Lakosiné Dobroni Zsuzsa tagintézményvezető.
3: A DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is

0: kapcsolódhat a kisgyermek.
1: Hétvégére lezárják a Markusovszki utcát és a Horváth Boldi Zsárkőr útat. Útburkolat javítás miatt teljesen lezárják vasárnapig a Szombathelyi Markusovszki utcát és a Horváth Boldi Zsárkőr útat, közölte a szombathelyi önkormányzat. A város tájékoztatása szerint a két útszakaszon számos repedés és kátyú nehezíti a közlekedést, ezért azonnali beavatkozásra van szükség. A lezárás idején a Markusovszki utcában és a Horváth Boldi Zsárkőr úton parkolni sem lehet. A két útszakasz teljes felújítása később a Top Plus program keretében valósul meg. Háromszor riasztották kidőlt, illetve veszélyessé vált fák miatt a megyei tűzoltókat szerdán, közölte a katasztrófa védelem. Molnaszecsődön a Kossuth utcában fenyőfák veszélyeztették a gyalogos forgalmat, míg Kőszegszerdahelyen a Szombathelyi utcában egy kidőlt fa akadályozta a közlekedést. A körmendi és a szombathelyi hivatásos, valamint a kőszegi önkormányzati és kőszegszerdahelyi önkéntes tűzoltók motoros láncfűrésszel feldarabolták a fákat, majd megszüntették a forgalmi akadályokat. A beavatkozások során senki sem sérült meg. 67 éves korában elhunyt Barikó Miklós, aki 44 éven át tanított matematikát, testnevelést és informatikát az oktatási intézményben, közölte a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Barikó Miklóstól szeptember 28-án 13 órakor vesznek végső búcsút a körmendi temetőben. Hétfő délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, amelyen a képviselők dönthetnek a miniszterelnök, Hangó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erről Magyar Péter írt Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök azt írta, hétfő reggel 7:30-kor ülésezik a mentelmi bizottság, és már aznap délelőtre összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését, hogy azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott EU-n kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt több mint 4 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott, teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. 10 év után újraindul a Népszabadság. Októberben visszatér a Népszabadság, alap pontosan 10 évvel a megszűnése után, október 8-án indul újra, online közéleti újságként és nyomtatott heti lapként. A kiadó a Népszava és a jelen jogaival is rendelkező cég, a főszerkesztői posztot pedig Tóth Ákos tölti be. A Népszava is az új médiacsoport része lesz, tartalmai a Népszabadság heti lapjaiban is megjelennek majd. A Népszabadságot 2016. októberében szüntette meg akkori tulajdonosa. Az Európai Bizottság Európai Írástudási Koalíciót hoz létre, aminek célja az írás és olvasási készségek fejlesztése, valamint az ezen a területen működő európai szereplők közötti együttműködés erősítése, közölte a brüsszeli testület. A koalíció létrehozásának indoka, hogy továbbra is jelentősek az írás és olvasási készségekkel kapcsolatos kihívások Európában. A felmérések azt mutatják, hogy az unióban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket. Űrvédelmi osztagot hozott létre a brit királyi légierő a kommunikációs és egyéb stratégiai fontosságú műholdak elleni támadások elhárítására. A légi század fejlett technológiával, köztük elektronikus hadviselési eszközökkel száll szembe bármiféle olyan fenyegetéssel, amely a brit navigációs, kommunikációs, rakétaindításra figyelmeztető, mobiltelefonos infrastruktúra részét képező vagy meteorológiai műholdakat érné. Halász Bence is jelölte az év atlétája címre az Európai Szövetségnél. Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díjátadó ünnepségen derül fény. Kanada ellen kezd a májusi németországi jégkorong világbajnokságon a magyar válogatott. A sorozatban harmadik elit VB-jére készülő magyar csapat Düsseldorfban május 15-én az olimpiai ezüstérmes legutóbb VB negyedik Kanadával mérkőzik. Másnap Dánia következik, május 18-án Szlovákia, 19-én Csehország lesz az ellenfél.

A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jövő héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Gyalogos barát közterületeket szeretnének kialakítani Budapesten. Egész hétvégén napos őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve szeretné alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, milyen mértékben változtatnának a korábbi megállapodást. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Ezzel csak nem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagjainak több mint fele magyar forrásokból, a gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik, Magyar Péter hangsúlyozta. Pontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat is. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére, Kármán

0: városban. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lepik el az intézményt és udvarát. Egy földrengést szimulálva műtárgyak biztonságba helyezését és sérültek felkutatását, ellátását gyakorolják.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható egész hétvégén, hajnalban kötfoltok képződhetnek, később azonban sok napsütésre számíthatunk. A szél megerősödik. Az éjszakai 4-10 fok után délután 20-24 fok lesz.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Felébredtem, kettőt láttam, a tükörképemet a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. Felülvizsgálnák a korábban megkötött bérmegállapodásokat. Napos, kellemes őszi idő lesz egész hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve szeretné alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, milyen mértékben változtatnának a korábbi megállapodáson. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány. Ezt Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter mondta, úgy fogalmazott, nem lenne korrekt, ha Ukrajna beelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Életveszélyesen megfenyegették a szlovák miniszterelnököt és főügyészt. Robert Fico korábban az ellenzék politikai bábjának nevezte a főügyészt, miután lezárt több olyan büntető eljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadifelszerelések ügyében. Peter Pellegrini szlovák államfő elfogadhatatlannak nevezett bármiféle fizikai erőszakkal történő fenyegetést. Már tervezik az 1000 négyzetméteren létrejövő játékmúzeumot a Néprajzi Múzeum keretein belül. Erre az új állandó tárlatra még legalább másfél évet várni kell, de már most ősszel is új tárlatokkal jelentkezik az intézmény. Szeptember 30-án nyílik a Katona Dolog című kiállítás, amely a sorkatonai szolgálat emlékével foglalkozik, és az ehhez kapcsolódó kulturális jelenségeket mutatja be.